0: Minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

A magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

0: Csak a legnagyobb kedvencek.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Összeakadt a korábbi és a jelenlegi miniszterelnök a brüsszeli pénzek miatt. Történelmi sikernek nevezte Magyar Péter miniszterelnök a Brüsszellel kötött megállapodást. A volt miniszterelnök a brüsszeli megállapodás részleteinek nyilvánosságra hozatalát követeli. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése volt az egyetlen ára a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, és ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette, reagált Facebook oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök Orbán Viktor korábbi felhívására válaszolt, amelyben a volt kormányfő a brüsszeli egyesség részleteinek azonnali nyilvánosságra hozatalát követelte, azt firtatva, hogy mit adott el a kabinet a magyar érdekekből a pénzért cserében. Történelmi sikernek nevezte Magyar Péter miniszterelnök azt a Brüsszellel kötött megállapodást, amelynek köszönhetően 6000 milliárd forintnak megfelelő uniós forráshoz jut Magyarország. A kormányfő videó üzenetében kiemelte, hogy az Európai Bizottság által felszabadított összeg minden területen megváltoztatja majd az ország életét, így óriási fejlesztések várhatóak a közlekedésben, az egészségügyben, a környezetvédelemben és a szociális szférában is. A miniszterelnök köszönetet mondott a tárgyalásokban résztvevők, és hangsúlyozta, hogy az egyesség egyetlen ára a korrupció megszüntetése volt. Ingyen sajt csak az egérfogóban van, írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, miután Magyar Péter és Ursula von der Leyen bejelentette, hogy az Európai Unió 16,4 milliárd euró forrást szabadít fel Magyarország számára. A volt miniszterelnök és a Fidesz megállapodás részleteinek azonnali nyilvánosságra hozatalát követeli, azt firtatva, mit ígért cserébe a kormányfő a brüsszeli paktumban. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető helyettese szerint a bejelentés alapján egyértelmű, hogy Magyar Péter elfogadta a migrációs paktumot és tájékoztatást várnak arról, hogy a megegyezés érinti-e a hazai adó- és nyugdíjrendszert, a családi adókedvezményeket, valamint a rezsicsökkentést. Az előző kormány által hátrahagyott súlyos csapdának nevezte és élesen bírálta az elavult informatikai rendszereket Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán kifejtette, hogy februárban lejárt a magyar felsőoktatás digitális szoftvereit biztosító szerződés, a 90 napos türelmi időszak végével pedig a hallgatók és az oktatók százezrei veszíthetik el hozzáférésüket a mindennapi munkához szükséges alkalmazásokhoz. A miniszter haladéktalan tárgyalásokat kezdeményezett a szolgáltatás folytonosságáért, és leszögezte, hogy a cél egy átlátható, a közvetítő cégeket kizáró, kedvezményes keretmegállapodás kidolgozása a teljes magyar közigazgatás számára. Megszavazta a Fidesz és a KDNP frakciója is a Tisza párt által benyújtott a képviselői tiszteletdíjak és juttatások 40%-os csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, hogy támogatnak minden olyan költség,

0: csökkentést, amely nem veszélyezteti a parlamenti munka minőségét. A javaslat értelmében jelentősen szűkülnek a képviselői juttatások, az irodabérleti keret 52%-kal, a lakhatási támogatás pedig 31%-kal mérséklődik, miközben teljesen megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselők üzemanyag kerete. Brüsszeli találkozójukon 10 milliárd eurónyi uniós forrás feloldását jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök. A felek politikai megállapodást írtak alá az előző kormány idején zárolt pénzekről, amelynek köszönhetően 4,2 millió euró kohéziós forrás szabadul fel, az alapítványi egyetemi rendszer átalakításával pedig a magyar diákok szeptembertől visszatérhetnek az Erasmus programba. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az új kabinet rendkívül gyors jogállamisági reformjait, köztük az Európai Ügyészséghez való hivatalos csatlakozási kérelem benyújtását. A Fidesz határozottan visszautasította a diplomata útlevelek kiadásával kapcsolatos kormányzati vádakat, és azt állítja, hogy az okmányok használata minden esetben törvényes volt. Az ellenzéki párt közleménye szerint az útlevelek emelkedő számát a 2010 után folyamatosan bővülő nemzetközi gazdasági és kulturális kapcsolatok indokolták. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára Velkei György László ugyanakkor korábban közölte, hogy Szijjártó Péter minisztersége alatt mint egy 1500 útlevelet adtak ki egyedi döntéssel, sokszor indokolatlanul, ezért a Tisza kormány közel 1000 okmány visszavonását kezdeményezte. Ittas vezetés miatt folyik eljárás Varga Lőrinc Mihály, a Tisza párt 25 éves országgyűlési képviselője ellen, aki a közösségi oldalán ismerte el a felelősségét. A politikus leírta, hogy másfél éve egy rutin ellenőrzés során mutatott ki alkoholt a szervezetében a szonda. Varga hangsúlyozta, hogy a törvény mindenkire vonatkozik, így meg fogja szavazni a saját mentelmi jogának kiadását és áll a jogi következmények elé. Azonnali hatállyal felmondta a Népszava nyomtatási és terjesztési szerződését a MediaWorks tulajdonában álló vállalat, így a Napilap pénteki száma már nem jelenhetett meg. A kiadó elismerte, hogy jelentős tartozást halmoztak fel a monopol helyzetben lévő cég felé, de a lépést politikai indítatású ellenséges döntésnek tartják. A 153 éves baloldali újság nyomtatott formában a csőd szélére került, ezért a szerkesztőség az online felületeken folytatja a munkát, és az olvasók támogatását kéri a túléléshez. A szolidaritási adó felülvizsgálatára és a hatásköri reformokról szóló egyeztetések megkezdésére kérte Magyar Péter miniszterelnököt 10 megyei jogú város ellenzéki és független polgármestere. Az új költségvetés előkészítése előtt kiadott közös nyilatkozatban a városvezetők emlékeztettek, hogy az elmúlt 16 év állami elvonásai és feladat átadásai miatt az önkormányzati rendszer fenntarthatatlanná vált, a saját források hiánya pedig már a mindennapi közszolgáltatások működtetését veszélyezteti. A polgármesterek hangsúlyozták, hogy a Tisza párt által ígért átláthatóság jegyében érdemi párbeszédet várnak a kormánytól, kiemelve, hogy a települések kivéreztetése ellen korábban már Debrecen és Székesfehérvár fideszes vezetői is szót emeltek. Idén augusztus 31-ig megszüntetik az összes olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványt, amely nem lát el egyetemfenntartói feladatokat, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalása után. A kormányfő kiemelte, hogy az uniós források lehívásához szükséges mérföldkő teljesítéseként többek között a Matthias Corvinus kollégium is megszűnik ebben a formában, és ezek közfeladatait az állam vagy új tulajdonosok veszik át. Az egyetemeket felügyelő alapítványok esetében a tulajdonosi és működési struktúra átalakítására egy hosszabb 2027. augusztus 31-ig tartó átmeneti időszakot határoztak meg. Visszautasítja a kollektív megbélyegzést és a szakmát érintő politikai indulatokat a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöksége a Tisza kormány átszervezési terveire reagálva. A szervezet közleménye szerint a hivatásrendet érő általánosító és maffiázó kijelentések indokolatlanul gyengítik a közbizalmat és torzítják a jogszerűen működő végrehajtók társadalmi megítélését. Bár az elnökség elismeri a Völner-Stadl ügy súlyosságát, hangsúlyozzák a személyes felelősség elvét a kollektív bűnösséggel szemben. A kormány a választási programjának megfelelően a kar megszüntetését, a végrehajtás állami kézbevételét és non-profittá alakítását, valamint a teljes rendszer átvilágítását tervezi. Családi büszkeség menete néven egésznapos rendezvénnyel válaszol a Budapest Pride-ra, ami hazánk mozgalom, jelentette be Torockai László, a párt elnöke. Az ellenzéki politikus tájékoztatása szerint a Pride után egy héttel tartandó eseménnyel a hagyományos férfi-női szerepeken alapuló családok, a gyermekvállalás és a keresztény értékek védelme mellett kívánnak kiállni. Torockai László hozzátette, jogszabály módosítás hiányában törvénytelennek tartják a budapesti Pride megtartását, ezért jogi lépéseket terveznek, a saját menetük pontos útvonalát pedig a rendőrségi jóváhagyást követően ismertetik. Lemondott Németh Szilárd a Magyar Birkózók Szövetségének elnöki posztjáról, a szervezet irányítását június 30-áig látja el. A fideszes politikus, aki 2015 óta vezette a szövetséget, döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között már nem tudná hatékonyan képviselni a sportág érdekeit. Németh Szilárd kiemelte, hogy stabil pénzügyi és szakmai helyzetben adja át a szervezetet, amelynek utódjáról tisztújító közgyűlés dönt majd. A politikus távozása illeszkedik a sorba, hiszen a közelmúltban Kósa Lajos, Lázár János és Szűcs Lajos is távozott az általa vezetett sportszövetségek éléről. Új felelőse van a hazai állatjóléti területnek, Pompár Ágnes személyében, aki az élő környezetért felelős minisztériumban kapott szerepet. Gajdos László miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint az új munkatárs több mint 20 éves állatvédelmi és civil szervezeti vezetői tapasztalattal érkezik a tárcához. A miniszter kiemelte, hogy Pompár Ágnes terep tapasztalatai révén közvetlen rálátással bír a magyarországi menhelyi és ebrendészeti rendszer problémáira, így a tudása és a szemléletváltása iránti igénye garancia a kutyák és a macskák helyzetének érezhető javítására. Brüsszeli találkozójukon 10 milliárd eurónyi uniós forrás feloldását jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök. A felek politikai megállapodást írtak alá az előző kormány idején zárolt pénzekről, amelynek köszönhetően 4,2 millió euró kohéziós forrás szabadul fel, az alapítványi egyetemi rendszer átalakításával pedig a magyar diákok szeptembertől visszatérhetnek az Erasmus programba. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az új kabinet rendkívül gyors jogállamisági reformjait, köztük az Európai Ügyészséghez való hivatalos csatlakozási kérelem benyújtását. Gyakorlatilag kiürítette az állam a szerencsejáték ZRT-t, miután Nagy Márton mindössze 3 nappal a választások előtt 52 milliárd forint osztalék kivonásáról döntött. Az Orbán kormány intézkedése értelmében a Nemzeti Lottó cég teljes tavalyi 49,1 milliárd forintos profitja mellett még a korábbi eredménytartalékot is kisöplik az államkasszába. Bár a vállalat azzal védekezik, hogy a döntés megfelel a tulajdonosi elvárásoknak, a szerencsejáték vállalat az osztalékot két részletben fizeti be az államkasszába, 26 milliárd forintot június 30-áig, további 26 milliárdot pedig október 31-éig kell kifizetniük. A Velencei Bizottsághoz fordul Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután a Sándor Palota közleménye szerint az államfő eltávolítására tett felszólítások hátrányosan érintik az elnöki intézmény működését és tekintélyét. A lépés közvetlen reakció Magyar Péter nyilatkozataira, aki május 31-éig adott határidőt az államfő lemondására, mivel a kormányfő szerint Súlyog Tamás hátráltathatja az uniós pénzek megszerzéséhez szükséges törvényalkotást. A köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy kész együttműködni a kormánnyal, az alkotmányos követelményekre pedig mérceként és nem a törvényhozás akadályaként kell tekinteni. Visszaadnák a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter, kiemelve, hogy az iskola igazgató személye alapvetően meghatározza az intézmények légkörét és biztonságát. A miniszter a közösségi oldalán tudatta, hogy az augusztusban lejáró majdnem 450 intézmény vezetői megbízás kapcsán első lépésként már kikérte a tantestületek utólagos véleményét a döntések meghozatalához. A tárca vezető szerint a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik, ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetői programját. Közel 92 milliárd forint értékben foglalt le készpénzt és értékpapírokat a rendőrség a Magyar Nemzeti Bank alapítványait érintő pénzmosás gyanúja miatt folyó nyomozásban. A hatóságok eddig 97 szemét, 36 gazdasági társaságot és 11 magántőke alapot vontak a vizsgálat alá, valamint az elmúlt napokban több mint 10 terabájtnyi adatot és szervereket foglaltak le a razzia során. Bár gyanúsítás vagy kényszerintézkedés még nem történt, az ügyészség egy speciális szoftver segítségével elemzi a hatalmas iratanyagot. Rendőrök állították elő K. Andrét, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét, akit kényszerítés bűncselekménye miatt gyanúsítottként hallgatnak ki. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a hatóságok kiterjedt adatgyűjtést végeztek, és felvételeket elemeztek az ügyben, amelynek jogi összetettsége miatt folyamatosan egyeztetnek a fővárosi főügyészséggel. A férfi ellen azért indult újabb eljárás, mert a gyanú szerint nyomást gyakorolt a sértett gyermekekre, hogy vonják vissza a korábbi igazgató elleni vallomásaikat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Saját 4 éves országos rekordját megdöntve aratott hatalmas győzelmet Kozák Luca a nemzetközi atlétikai körverseny aranyfokozatú állomásán Lengyelországban a 100 méteres gátfutásban. A Déjesi Debrecen klasszis atlétája ellenállhatatlan hajrával győzte le lengyel vetélytársát, és 12.66-os idővel új magyar csúcsot állított fel. A kiváló gátfutó a 2022-es Müncheni Európa bajnokságon elért 12.69-es eddig is saját rekordját adta át a múltnak a rangos nemzetközi versenyen. Tiszavasváriban csapnak össze a régió legjobb utánpótlás futbolistái a hétvégén, ugyanis a Barca Hungary alapítvány idén már 6. alkalommal hirdette meg a Kocsis Sándor kupát az U11-es korosztályban. A rangos torna egyik előselejtezőjének a Tiszavasvári Sportklub ad otthont, ahol 10 regionális csapat lép pályára a hétvégén. A résztvevők 2 darab 5-ös csoportban mérkőznek meg egymással, majd a csoportok első 2 helyezettje az elődöntőkben küzdhet meg a döntőbe jutásért. A tétre menő és izgalmas ígérkező mérkőzések május 31-én vasárnap 10 órakor kezdődnek a Tiszavasvári sportpályán. A hosszabbításban egy véleményes büntetővel kapott ki az A-Studio futszál Nyíregyháza csapata a bajnoki döntő első mérkőzésén az Újpest otthonában. A gól nélküli első félidőt követően Hadnagy István szerezte meg a vezetést a nyírségieknek, ám a fővárosiak egyenlíteni tudtak, így jöhetett a ráadás. A hosszabbításban a hazaiak a nyíregyházi szabálytalanságok után megítélt büntetővel 2-1-re megnyerték a találkozót, így az Újpest szerzett előnyt az egyik fél harmadik győzelméig tartó fináléba. A párharc hétfőn folytatódik Nyíregyházán. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesen megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz a nap folyamán, délutára 27 és 30 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come. Where you at, the night is young. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Rendszer szintű változásokat ígér az új állatjóléti felelős. Perzselő rekord döntés, 51,5 fok volt Pakisztánban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság egyetértésével. Az intézkedésre a tartós csapadékhiány és a meleg időjárás miatt volt szükség. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőben, valamint azok 200 méteres körzetében található külterületeken és a kijelölt tűzrakó helyek sem használhatók. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a száraz növényzet miatt egyetlen szikra is gyorsan terjedő tüzet okozhat. Belterületi kertekben a grillezés továbbra is megengedett, de inkább gáz vagy elektromos grillek használatát javasolják. Új állatjóléti felelőst neveztek ki az élő környezetért felelős minisztérium élére tartozó területen. A feladatot Pompár Ágnes látja el, aki több mint 20 éve dolgozik az állatvédelemben és a civil szervezetek vezetőjeként is jelentős tapasztalatot szerzett. A bejelentést Gajdos László tette közzé. Az új felelős munkájának középpontjában az állatok érdekeinek védelme, a felelős állattartás erősítése, valamint a menhelyi és ebrendészeti rendszer fejlesztése áll. A minisztérium szerint a cél egy hosszú távú szakmai alapokon nyugvó állatjóléti szemlélet kialakítása hazánkban. Súlyog Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult, hogy a testület értékelje a kialakult alkotmányos kérdéseket és szakértői segítséget nyújtson a helyzet rendezéséhez. A Sándor Palota tájékoztatása szerint az államfő azt kérte, hogy a megoldás összhangban legyen az európai alkotmányos értékekkel. Súlyog Tamás közölte, továbbra is kész együttműködni a kormánnyal, az országgyűléssel és valamennyi alkotmányos intézménnyel. Hangsúlyozta azt is, hogy nem kívánja akadályozni a demokratikus felhatalmazással rendelkező törvényhozás munkáját. A strasbourgi székhelyű Velencei Bizottság egyébként a jogállamiság és az emberi jogok kérdéseiben nyújt szakmai támogatást a tagállamok számára. Új vezető irányíthatja az Országos Vérellátó Szolgálat munkáját. Hegedűs Zsolt a Semmelweis Egyetem transfúziológiai tanszékének vezetőjét, Tordai Attilát kérte fel a főigazgatói feladatok ellátására. Az átadás átvételi folyamat már megkezdődött. A miniszter szerint az új vezetés egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelten vizsgálják majd a vérplazma felhasználás rendszerét, valamint az esetleges visszaélések feltárását is. Az OVS korábbi főigazgatója, Bájárné Matusovics Andrea, a múlt héten mondott letisztségéről. Rendkívüli hőhullám sújtja Pakisztánt. Az ország meteorológiai szolgálata szerint Dadu városában 51,5 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, ami új helyi rekordnak számít. A környező településeken sem volt sokkal enyhébb az idő, több helyen is meghaladta az 50 fokot a napi maximum. Bár Pakisztánban a nyári forróság nem számít szokatlannak, az ilyen extrém értékek még ott is ritkák. A szakemberek szerint a tartós hőség komoly terhelést jelenthet az egészségügyre, az energiaellátásra és a vízkészletekre is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A térségünkben változóan felhős, több órára napos idő várható, kellemes kora nyári hőmérséklettel. A délutáni esti órákban elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, néhol erősebb lökések is előfordulnak. Napközben 24 és 27 fok közötti hőmérsékletek várhatóak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: let me go.
1: Ez a Hello Anyu,
2: a Sunshine FM családi magazinja.
3: Hello anyu, hello apu, és persze hello gyerekek, ha már ébren vagytok, én Sipos Marianna vagyok, ez pedig itt a Hello anyu családi magazin, az hol máshol, mint a Sunshine FM-en. Remélem mindenki időben beszerezte a kávé adagját, mert ugye a mai nap nem a láblógatásról fog szólni. Hát igen, jól sejted, május 31-e van az ez a legfontosabb vasárnap a kicsik szerint. Ma van ugyanis a gyermeknap, ez az a nap, amikor hivatalosan is a gyerkőcök diktálják a tempót, mi szülők pedig megpróbálunk életben maradni. A csillámtetoválások, az ugrálóvárak és a vattacukor tenger közepette. Ma reggel 8-ig csupa olyan témát hozok nektek, ami segít túlélni, bocsánat, megélni ezt a csodás ünnepet. Szóval dőljetek hátra, amíg a gyerkőc még nem kezdi el ugrálóvárnak használni a kanapét, és maradjatok velem a következő két órában. Számos témával foglalkozunk majd.
4: Ez a Hello Anyu
5: családi magazin a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Átvilágítás jöhet a digitális állampolgárság programnál. Súlyos gondok vannak a gyermekvédelemben. Magyar hadifoglyok sírjaira bukkanhattak Kazasztánban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Átvilágíthatják a digitális állampolgárság programot, vagyis a DAP rendszert. A digitális Magyarország ügynökségnél történt vezetőváltás kapcsán merült fel, hogy a program működését biztonsági, technológiai és pénzügyi szempontból is megvizsgálhatják. A nyilatkozatok szerint a rendszer alapvetően sikeresnek tekinthető, jelenlegi funkcióit megfelelően ellátja, ugyanakkor további fejlesztésekre lehet szükség. A vizsgálat célja annak felmérése, hogy a rendszer hosszú távon mennyire biztonságos, korszerű és fenntartható. A digitális állampolgárság program az elektronikus ügyintézés egyik legfontosabb hazai platformja lett. Elkeserítő képet mutatta a gyermekek mentális állapota és a gyermekvédelem helyzete, a Hintalovon Alapítvány friss gyermekjogi jelentése szerint. A kék vonalhoz tavaly több mint 12 ezer érdemi segélyhívás érkezett, egyre több fiatal szorongás, bántalmazás vagy önsértés miatt kér segítséget. A jelentés szerint 2024-ben több mint 125 ezer kiskorút tartottak nyilván veszélyeztetettként, és nőtt a jelzőrendszeri bejelentések száma is. A szakember szerint a gyermekvédelmi rendszer túlterhelt, a mentális ellátás kapacitásai pedig sok esetben nem elegendőek. Az új Szociális és Családügyi Minisztérium ezért most komoly feladatok előtt áll. Erősíteni kell a jelzőrendszert, a nevelőszülői hálózatot és a gyermekpszichiátriai ellátást is. Ismét elindítja népszerű hősképző programját az Országos Mentőszolgálat. A Hősképző Plusz elsősorban középiskolásokat és egyetemistákat vár, akik szeretnének többet megtudni az életmentésről és a mentők mindennapi munkájáról is. A program a 2018-ban indult kezdeményezés kibővített változata, amelynek keretében az ország mentőállomásain ingyenes képzéseket tartanak. A nyári időszakban a résztvevők 2-3 órás pályaválasztást segítő foglalkozásokon is részt vehetnek, ahol az újraélesztés alapjait és más gyakorlati életmentő ismereteket sajátíthatnak el. A cél, hogy minél több fiatal legyen képes szükség esetén segítséget nyújtani embertársainak. Jelentős változás jöhet az Európai Unión kívülről érkező kis csomagoknál. Az új uniós szabályozási terv szerint ugyanis július 1-től a 150 euró alatti küldeményeket is külön teher sújtja, ami elsősorban az olyan népszerű webáruházak vásárlóit érintheti, mint a Temu, a Shein vagy éppen az AliExpress. A közösségi médiában terjedő információk szerint akár 3 eurós díj is megjelenhet a kis csomagok után. Ugyanakkor fontos, hogy a végleges szabályok részletei még nem minden esetben tisztázottak. Több mint 100 évvel az első világháború után magyar hadifoglyok sírjaira bukkantak Kazasztánban. A felfedezést az északkeleti Pavlodari régióban, Ekibasztusz közelében tették, ahol egy külszíni szénbánya bővítése során került elő egy egykori hadifogoly temető nyoma. A kutatást a Hadügyminisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei végezték. A leletek új adatokat szolgáltathatnak az osztrák-magyar monarchia hadifoglyainak sorsáról. A megmaradt sírjeleket az Ekibasztuszi Múzeumban helyezték el, így hosszú távon is megőrzik az elesett katonák emlékét.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma térségünkben változóan felhős, több órára napos idő várható, kellemes kora nyári hőmérséklettel. A délutáni esti órákban elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, néhol erősebb lökések is előfordulnak. Napközben 24 és 27 fok közötti hőmérsékletek várhatóak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és ha gyermeknap, akkor irány a város, a parkok és a rendezvények. Nyíregyházán és Debrecenben is rengeteg és zseniális programok várnak ránk, de anyukaként és nagymamaként is pontosan tudom, hogy egy ilyen családi kivonulás felér egy kisebb katonai hadművelettel. Beszélgessünk egy kicsit a túlélő készletről, mi is az, ami nem hiányozhat a táskából, hát a nedves kendő, de tonna számra, mert a fagyi valahogy mindig a pólón és az arcon köt ki, nem pedig a pocakban, váltóruha sem árt, mert hát a pocsolyák és a fűfoltok mágnesként vonzák a tiszta nadrágot, és persze a végtelen türelem, és tipp a mai napra, hogy engedjük el a szigort, ha ma egy gombóccal több fagyi csúszik le, vagy ha a gyerek tetőtől talpig arcfestékesen akar aludni délután, hát legyen, egyszer van gyermeknap egy évben, a szabályok ma egy kicsit pihenhetnek.
0: Hello, anyu!

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Folytassuk a Hello Anyut itt a Sunshine FM-en, méghozzá a nagy gyermek napi kaja kérdéssel. Bevallom, én is próbálnám az unokámnál a hétköznapokban a zöldséget és a gyümölcsöt előtérbe helyezni, még a gyümölcs csak-csak, de hát lássuk be, ma a brokkoli krémlevesnek esélye sincs a palacsintával szemben, és ez szerintem így is van jól. De hogy a lelkiismeretünk is tiszta maradjon, csempészhetünk egy kis kreativitást a családi asztalra. Mi lenne ma, ha mondjuk a tojás rántott a mackó alakú lenne, vagy ha gyümölcsökből közösen építenénk kalózhajót a reggelihez. A lényeg, hogy az étkezés ma ne harc legyen, hanem inkább játék. Apropó, nálatok mi a sláger, a rántott hús krumplipürével, vagy jöhet a tipikus fesztiválmenü, a lángos és a kürtös kalács? Bármi is legyen, ma egye meg mindenki jó ízűen.
0: Hello Anyu, ahol a család az első.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéiteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Can you

0: Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat is, kellemes hétvégét. Hát május végén, június elején, ilyenkor már lényegesen nagyobb forgalom és a nyárias időjárást idézi ez a hangulat már nagyon sok helyen. Sőt, az utakon is megjelentek a motorkerékpárok szép számmal, és hát nagyon sokan ugye két keréken

0: Sunshine FM-en.
1: Újra megnyílhat az Erasmus a magyar diákok előtt. 30 napos karanténban van egy óvodai csoport Balmazújvárosban. Allergén miatt hívtak vissza egy népszerű rákcsálnivalót. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Jó hírt kaptak a magyar egyetemisták. Szeptembertől újra csatlakozhatnak az Erasmus programhoz azok a hallgatók is, akik az elmúlt években kimaradtak a rendszerből. A bejelentést Ursula von der Leyen tette Brüsszelben, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. A megállapodás részeként a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVÁK rendszerét, amelyet az Európai Unióban korábban összeférhetetlenségi aggályok miatt kifogásoltak. Az Erasmus programból eddig több mint 20 magyar egyetem hallgatói estek ki. A döntés így több ezer diák számára nyithatja meg a külföldi tanulás és tapasztalatszerzés lehetőségét már a következő tanévtől. Járványügyi intézkedéseket vezettek be Balmazújvárosban, miután megjelent a hepatitis A vírus a településen. A tájékoztatás szerint a napsugár óvoda süni csoportját 30 napos járványügyi megfigyelés alá helyezték, ezért a csoportszobát ideglenesen bezárták. A gyerekek és az intézmény dolgozóinak védelme érdekében a hétvégén az egész óvoda területén rendkívüli teljes körű fertőtlenítést végeznek. A városvezetés arra kéri a szülőket, hogy fokozottan figyeljenek a higiéniai szabályok betartására, és bármilyen gyanús tünet esetén forduljanak orvoshoz. A hatóságok folyamatos figyelemmel kísérik a helyzetet. A közlekedési egyesület támogatja a Piac utca nyári sétáló utcává alakítását, de a buszok kizárását vitatja. A szervezet szerint a belvárosban értékes közterületeket nem autók tárolására, hanem a gyalogosok és a közösség élet számára érdemes fenntartani, ugyanakkor nem értenek egyet azzal, hogy az érintett szakaszon a buszforgalmat is kizárják. Álláspontjuk szerint a lezárt belvárosi területnek a város minden részéből könnyen megközelíthető kell maradnia. Az egyesület szerint különösen a villamospótló és a helyi autóbuszok közlekedésének biztosítása lenne fontos a nyári időszakban. Három jelentős fejlesztést adtak át a Hajdú-Bihari Csömkő településen. A több mint 10,5 millió forintos beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A fejlesztések keretében teljes nyílászáró csere történt a faluház és a könyvtár épületében, míg a közös önkormányzati hivatal új légkondicionáló berendezéseket kapott. Emellett korszerűsítették a hivatal informatikai rendszerét is, amely a digitális ügyintézést és a hatékonyabb működést segíti. Visszahívta a forgalomból a fogyasztóvédelem a HBF Wasabi Mayo Flavor Popcorn egyik tételét. A hatóság szerint a Dél-Koreából származó termék csomagolásán nem tüntették fel megfelelően a tejallergént, ami veszélyt jelenthet a tejallergiások számára. Az érintett popcornból Magyarországra is érkezett. A visszahívás a 80 g-os kiszerelést érinti, a minőség megőrzési ideje 2026. december 4-e. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a megjelölt terméket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma Debrecen térségében napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, összességében kellemes idő várható. A nap második felében helyenként záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél több alkalommal megélénkül. A délutáni csúcshőmérséklet 24 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Csípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, Sipos Mariannát halljátok, és most egy picit hozzátok szólok, anyukák és apukák, mikor ültetek utoljára hintába úgy, hogy nem a gyereket löktétek, hanem ti magatok repültetek az ég felé, vagy mondjuk mikor szaladtatok át a locsoló alatt a fűben. A gyermeknap nem csak a kicsikről szól, hanem arról a bennünk élő gyerekről is, akit a számlák, a nagymosás és a határidők mögé rejtettünk ma, amikor kimentek a játszótérre, vagy bármelyik gyermeknapi programra. Ne csak külső szemlélők legyetek, menjetek fel a gyerkőccel a csúszdára, bujócskázatok egy jót, vagy fújjatok óriás szappanbuborékot. Hidd el, a gyereked is imádni fogja, ha látja, hogy anyu és apu is tud felhőtlenül szórakozni és bolondosan nevetni.
0: Tartsd kézben a család mindennapjait!
2: Ez a Hello Anyu!
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Jelentős könnyítést kaptak az őstermelők 2026-ban. 450 iskolai igazgatói pályázatról döntenek hamarosan. ENSZ pozíciót kaphatna a jövőben Orbán Viktor. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Kedvező változások léptek életbe az őstermelők adózásában idén. A megemelt minimálbérhez igazodva jelentősen nőtt ugyanis az adómentes bevételi határ. Így az általány adózást választó őstermelők akár közel 19,5 millió forintos éves bevételig is adómentesek maradhatnak. A változás több 10 000 gazdálkodót érinthet országszerte. A szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a kedvezőbb szabályok mellett továbbra is fontos a pontos nyilvántartás vezetése, valamint a számlák és egyéb bizonylatok megőrzése. Az új szabályozás célja a mezőgazdasági kistermelők adminisztratív és adóterheinek csökkentése. Közel 450 iskola igazgatói megbízatás jár le idén augusztusban, ezért a következő hetekben születnek döntések az intézmények új vezetőiről. Lannert Judit bejelentette. Kezdeményezi, hogy a tantestületek ismét véleményezhessék az igazgatói pályázatokat. A miniszter szerint az iskola légkörét, közösségét és működését alapvetően meghatározza az igazgató személye, ezért fontos, hogy a pályázók programját az iskolai közösség is megismerhesse és megvitathassa. A tárcavezető úgy fogalmazott, a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik. Visszahívta a forgalomból a fogyasztóvédelem a HBF Wasabi Mayo Flavor Popcorn egyik tételét. A hatóság szerint a Dél-Koreából származó termék csomagolásán nem tüntették fel megfelelően a tejallergént, ami veszélyt jelenthet a tejallergiások számára. Az érintett popcornból Magyarországra is érkezett. A visszahívás a 80 g-os kiszerelést érinti, a minőség megőrzési ideje 2026. december 4-e. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a megjelölt terméket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére. Kifutottak az AO kezdetű rendszámok, és a frissen forgalomba helyezett járművek már az AU sorozatból kapnak azonosítót. Ennél is több autóst érinthet azonban, hogy november végéig kötelező lecserélni a plug-in hibrid járművek zöld rendszámait. A tulajdonosoknak a kormányablakokban kell intézniük a rendszámtábla cserét, ahol már az új sorozatból kaphatnak rendszámot. A jelenlegi betű és számkombináció megtartására is van lehetőség, ehhez azonban külön eljárás szükséges. Az új 4 betűből és 3 számból álló rendszámrendszert 2022-ben vezették be, és azóta folyamatosan halad előre a betűsorozatok kiosztása. Érdekes diplomáciai forgatókönyvről számolt be Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró. Értesülései szerint egyes amerikai politikai körökben felmerült annak lehetősége, hogy Orbán Viktor egy magasrangú ENSZ pozíciót kaphatna a jövőben. A beszámoló szerint az elképzelés fő célja nem feltétlenül a tisztség betöltése lenne, hanem az azzal járó diplomáciai mentesség megszerzése. A hírek szerint az ügyben akár Javier Milei támogatása is szerepet kaphatna. A terv ugyanakkor egyelőre korai szakaszban van, hivatalos megerősítés sem az ENSZ, sem az érintettek részéről nem érkezett.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: A Magyar Nemzeti Bank legutóbb közzétett deviza középárfolyamai alapján a forint továbbra is stabilan teljesít a vezető valutákkal szemben. 1 euró árfolyama 359 forint körül alakul, az amerikai dollárért 309 forintot kell adni, az angol font 415 forint közelében mozog, amíg a svájci frank árfolyama 394 forint körül jár. A deviza piacot egyébként továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a befektetői hangulat alakítják. Ma térségünkben változóan felhős, több órára napos idő várható, kellemes kora nyári hőmérséklettel. A délutáni esti órákban elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, néhol erősebb lökések is előfordulnak. Napközben 24 és 27 fok közötti hőmérsékletek várhatóak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: anyu, tini sarok.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en. Gyakran felmerül a kérdés a Hello Anyu postaládájában is, hogy mivel lepje meg a szülő a gyerekét ezen a napon, ezen a szép gyermek napon, hogy kell-e a 20. műanyag játék, ami két nap múlva ugye a szoba sarkába végzés, amire apu mezitláb rálép az éjszaka közepén, amiért valljuk be a világ legfájdalmasabb élménye. Mi lenne, ha idén tárgyak helyett közös élményeket adnánk? Egy családi bicajverseny, vagy egy közös fagyizás, vagy egy kuckózás este, amikor a nappali közepén takaróból építünk mondjuk várat, és ott alszik el az egész család. A gyerekek évek múltán nem a legújabb kis autóra fognak emlékezni, hanem arra a délutánra, amikor anyuval és apuval hatalmasat nevettek, és csak rájuk figyeltünk.
2: Ez a Hello Anyu!

0: Hogy a vihar a szárnya.
1: Ez a Hello Anyu.
2: Sipos Mariannával.
3: Gyorsan eltelt ez a 2 óra, már is 8 óra felé jár az idő, és a Hello Anyu május 31-i adása a végéhez közeledik itt a Sunshine FM-en. Remélem sikerült egy kis energiát és jó kedvet csempésznem a vasárnap reggeletekbe. Most pedig nincs más hátra, mint felvenni a legkényelmesebb cipőnket, zsebre tenni a jó kedvünket, és elindulni ünnepelni a világ legfontosabb embereit, a gyerekeinket. Kívánok minden családnak nevetés, és a hangos, vidám és emlékezetes gyermeknapot. Sipos Mariannát hallottátok, jövő vasárnap reggel 6-kor újra találkozunk, ugyanitt, vigyázzatok magatokra és irány a játszótér. Sziasztok!
4: Ez volt a Hello Anyu.
5: A Sunshine FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz! Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
6: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
8: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat és kellemes hétvégét. Hát május végén, június elején, ilyenkor már lényegesen nagyobb forgalom és a nyárias időjárást idézi ez a hangulat már nagyon sok helyen. Sőt, az utakon is megjelentek a motorkerékpárok, kerékpárok szép számmal, és hát nagyon sokan ugye két keréken közlekednek. Sávváltásoknál, keresztező főútvonalaknál álljanak meg időben, nézzenek szét, és a vasúti átjárókat is fékkészenlét állapotban közelítsék meg. Sajnálatos módon nőnek a balesetek számaránya mindkét vármegyet területén, és az M3-os autópályán is a sebességhatárokat sehol ne lépjék túl, ami a felső határa 130 km/h, és a belső sávot csak előzés céljából vegyék igénybe, tartósan ott közlekedni nem szabad. És az idegenforgalom országhatárállomás fele is lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni. Köszönöm, kellemes hétvégét!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Nyár végéig felszámolhatják az MCC-t. Nem támogatja a kormány a CETA debreceni akkugyárának

0: lehívásához szükséges vállalások egy része. Az egyetemeket fenntartó alapítványok esetében hosszabb, 2027. augusztusáig tartó átmeneti időszakot biztosítanak. Az MCC közben cáfolta a miniszterelnök kijelentését, szerintük a működésük nem kerül veszélybe, és más formában folytatják a további tevékenységüket. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár megépítésének korábban tervezett második és harmadik ütemét. Erről beszélt egy interjúban Tárkányi Zsolt. A politikus szerint a kabinet szigorúbb szabályokat vezetne be az akkumulátoripar számára, és a hatóságok a jövőben komolyabb szankciókat is alkalmazhatnak majd a szabályszegő cégekkel szemben. Az államtitkár arról is beszélt, hogy még idén újra nyithatják a tavaly bezárt 106-os vasútvonalat. Hangsúlyozta továbbá, hogy a jövőben közmeghallgatásokat átláthatóbban és demokratikusabb módon kívánják megszervezni. Új MR-készüléket adtak át a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermeksürgősségi központjában. A fejlesztésnek köszönhetően az intézményben már a képalkotó diagnosztika teljes spektruma, a röntgen, az ultrahang, a CT és az MR vizsgálat is egy helyen elérhető. Az új másfél teszlás berendezés gyorsabb vizsgálatokat, kiváló képminőséget és gyermekbarát kialakítást kínál, így a kisbetegeknek nem kell más épületbe utazniuk a diagnosztikai vizsgálatok miatt. A szakemberek szerint a fejlesztés jelentősen javítja a sürgősségi ellátás hatékonyságát. A központban egyébként évente mintegy 40 ezer gyermeket látnak el. A BMW visszahívja a Debrecenben gyártott iX3-as elektromos autók egy részét, miután egy veszélyes műszaki hibát találtak. A probléma miatt töltés közben elektromos feszültség kerülhet az autó karosszériájára, ami akár áramütést is okozhat. Világszerte egyébként összesen 145 jármű érintett, amelyeket 2025. novembere és 2026. februárja között gyártottak. A hibát a fedélzeti töltőelektronikánál fedezték fel egy rutin ellenőrzés során. Jelentősen megdrágult az aszfalt Európában az iráni konfliktus és az emelkedő olajárak miatt. A legnagyobb problémát a bitumen drágulása okozza, amely az aszfaltgyártás nélkülözhetetlen alapanyaga. A szakmai beszámolók szerint egyes helyeken a bitumen ára akár meg is duplázódott. A többletköltségeket egyelőre az útépítő cégek próbálják kigazdálkodni, de hosszabb távon ez egyre nehezebb lehet. Magyarországon a folyamatban lévő útfelújítások várhatóan nem kerülnek veszélybe. Ugyanakkor a jövőbeni beruházások drágábbak lehetnek, és egyes önkormányzatok kevesebb útszakaszt tudnak majd felújítani ugyanabból a keretből.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen térségében napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, összességében kellemes idő várható. A nap második felében helyenként záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél több alkalommal megélénkül. A délutáni csúcshőmérséklet 24 és 27 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és már is indul a Zamat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és már egy olyan alapanyagot hoztam Önöknek, aminek éppen tegnap volt a világnapja. 2024 óta van világnapja a burgonyának. Peru javaslatára az ENSZ döntött úgy, hogy május 30-án ünnepeljük a krumplit egy nemzetközi burgonya nap keretében. Ugye a burgonya népélelmezésben betöltött szerepe elvitathatatlan, úgyhogy tulajdonképpen érthetetlen, hogy eddig miért is nem volt világnapja. Különösen úgy, hogy a sült krumplinak már eddig is volt világnapja, július 13-án ünnepeljük a sült burgonyát, de úgy általában a krumplit eddig még nem ünnepeltük, csak 2024 óta, tehát az idei mindössze a harmadik burgonya világnap. No hát ebből az alapanyagból készítünk ma mindenféle finomságot, mert hogy ez egy nagyon univerzálisan használható alapanyag a konyhában, alap, hogy tudjunk vele jól bánni. Bízom benne, hogy velem tartanak, jó rádiózást!
0: It's a

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Vidám rádiózást adott mindenkinek. Jelenleg vételkörzetünkben 26-27 fok van, és forró napok elé nézünk. A kánikula tovább fokozódik, úgyhogy most már mindenki beveti majd a klímákat. Na de a klímaszerelő szakemberek véleménye szerint már is megmondom, hogy hogy kéne beállítanod majd a klímát, hogyha spórolni akarsz, mert egy rossz beállítás bizony durván megdobhatja a villanyszámlát. Sokan úgy gondolják, hogy a 26 fokos klíma beállítás lehet az ideális kompromisszum a nyári forróság és az energiafogyasztás között. A valóság azonban az, hogy ez a hőfok nem biztos, hogy a legjobb. A szakértők szerint a légkondicionáló optimális hőfoka 24, max 25 fok. Ebben a tartományban a berendezés hatékonyabban tud működni, gyorsabban hűti le a helyiséget, miközben kevesebb energiát fogyaszt. Ha tehát kellemes hűvöset és alacsony villaszámlát szeretnél, érdemes hallgatni a szakértőkre és állítsd 24-25 fok körül le a klímát.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: Ez a Zamata Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és csak jó recepteket hoztam önöknek ma is a Zamatban, amelynek ma a kolompér a témája. Hamarosan folytatjuk a krumplis receptek során, de most jönnek a hírek, önöktől pedig várom a finomabbnál finomabb tippeket, mi készülhet még burgonyából. Zamatkukac, sunshinefm.hu a címünk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újra megnyílhat az Erasmus a magyar diákok előtt. 30 napos karanténban van egy óvodai csoport Balmazújvárosban. Allergén miatt hívtak vissza egy népszerű rákcsálnivalót. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jó hírt kaptak a magyar egyetemisták. Szeptembertől újra csatlakozhatnak az Erasmus programhoz azok a hallgatók is, akik az elmúlt években kimaradtak a rendszerből. A bejelentést Ursula von der Leyen tette Brüsszelben, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. A megállapodás részeként

0: gyógyszobát ideglenesen bezárták. A gyerekek és az intézmény dolgozóinak védelme érdekében a hétvégén az egész óvoda területén rendkívüli teljes körű fertőtlenítést végeznek. A városvezetés arra kéri a szülőket, hogy fokozottan figyeljenek a higiéniai szabályok betartására, és bármilyen gyanús tünet esetén forduljanak orvoshoz. A hatóságok folyamatos figyelemmel kísérik a helyzetet. A közlekedési egyesület támogatja a Piac utca nyári sétáló utcává alakítását, de a buszok kizárását vitatja. A szervezet szerint a belvárosban értékes közterületeket nem autók tárolására, hanem a gyalogosok és a közösség élet számára érdemes fenntartani, ugyanakkor nem értenek egyet azzal, hogy az érintett szakaszon a buszforgalmat is kizárják. Álláspontjuk szerint a lezárt belvárosi területnek a város minden részéből könnyen megközelíthető kell maradnia, az egyesület szerint különösen a villamospótló és a helyi autóbuszok közlekedésének biztosítása lenne fontos a nyári időszakban. Három jelentős fejlesztést adtak át a Hajdú-Bihari Csömkő településen. A több mint 10,5 millió forintos beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A fejlesztések keretében teljes nyílászáró csere történt a faluház és a könyvtár épületében, míg a közös önkormányzati hivatal új légkondicionáló berendezéseket kapott. Emellett korszerűsítették a hivatal informatikai rendszerét is, amely a digitális ügyintézést és a hatékonyabb működést segíti. Visszahívta a forgalomból a fogyasztóvédelem a HBF Wasabi Mayo Flower Popcorn egyik tételét. A hatóság szerint a Dél-Koreából származó termék csomagolásán nem tüntették fel megfelelően a tejallergént, ami veszélyt jelenthet a tejallergiások számára. Az érintett popcornból Magyarországra is érkezett. A visszahívás a 80 g-os kiszerelést érinti, a minőség megőrzési ideje 2026. december 4-e. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a megjelölt terméket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen térségében napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, összességében kellemes idő várható. A nap második felében helyenként záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél több alkalommal megélénkül. A délutáni csúcshőmérséklet 24 és 27 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Ez a Zamata Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és ma a burgonya a témája a Zamatnak. Rengeteg elnevezése van a krumplinak, ami szintén mutatja azt, hogy egy alapvető zöldségről van szó. Ugye nem csak burgonyaként, krumpliként, de bandurkaként, bojókaként, csicsókaként, földi almaként is szoktuk emlegetni, de gurulya, kartifli, kolompér, krumpér, kukujó, piskó, pityerke, pityóka, svábtök, tojórépa néven is szerepel bizonyos tájegységeken. Peru és Chile hegyvidékén őshonos, ott az őslakók már legalább 5000 évet termesztik. Azokon a területeken fogyasztották elsősorban, ahol nem termett meg a kukorica. Európában egyébként a 17. században még inkább dísznövénynek tartották. Gyönyörű lilás színű virágát a napkirály gyakran tűzte a gombjukába, és hát felesége a fogadásokon szintén burgonya virággal a hajában jelent meg. Egyébként akkoriban még nem is nagyon volt egyértelmű, hogy melyik része fogyasztható a növénynek, ugye ma már tudjuk, hogy a gumója, és hát érdemes is fogyasztani. A krumpli ugyanis fontos szénhidrát forrás, kiemelkedően magas a C, a B1, a B2 vitamin tartalma is, illetve számos ásványi anyag is van benne, kálium, kalcium, vas, foszfor, folsav, mangán, cink, azonban a megfelelő elkészítésre érdemes odafigyelni. Nyilván nyersen fogyasztva jut a szervezetünkbe belőle a legtöbb hasznos anyag, a főzés akár 75%-kal is csökkentheti a krumpli ásványi anyag tartalmát, a bőolajban való sütésről meg ne is beszéljünk. És hát azért is jó, hogyha mindig van otthon krumpling, mert ugye gyakran előfordul, hogy a konyhában megégetjük magunkat, hát a kisebb égési sérüléseket, sőt, akár rovarcsípést is kezelhetünk nyers, reszelt krumpliból készült pakolással. Ez segíti a hegesedést is, de a nemes acélból készült edényeinket is gyönyörűen tudjuk tisztítani egy félbevágott nyers krumplival, a vékony nyakú vázákat pedig, amiben nem fér be a kezünk, és nem tudjuk úgy átdörzsölni őket, úgy tudjuk tisztítani, hogyha krumplihéjat és vizet teszünk bele, is jó alaposan összerázzuk. Hogyha fájnak az ízületeink, készíthetünk rájuk krumplis borogatást. Hogyha elsózzuk az ételt, krumpli hozzáadásával javíthatjuk a hibát. Hogyha szeretnénk az arcbőrünket ragyogóvá varázsolni, akkor a főtt, tört burgonyát használhatjuk arcradírnak. Szóval nagyon sok szempontból hasznát vehetjük. És hogy milyen finomságok készíthetők belőle, hát már is sorolom a recepteket.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A kosnak ma úgy tűnik, végre sikerül elengedni a tökéletes szerelemmel kapcsolatos illúzióit, az elmúlt napok eseményei kiózanították. A bika ma figyeljen arra, hogy minden helyzetben pontosan fogalmazzon, és ne hagyjon tisztázatlanul semmilyen helyzetet, mert ma sok problémát okozhatnak a félreértések. Az ikrek, gondolkozzon minél pozitívabban, és higgye el, hogy az önálmai is valóra válnak egyszer. Beszélgessen a barátaival vagy a kedvesével az érzelmeiről és a vágyairól, mert ezáltal sokat megtudhat saját magáról is. A rák ma gondolja végig, hogy milyen áldozatra hajlandó a kapcsolata megmentése érdekében. Valószínűleg alapvető változásokra lenne szükség a kötődés és a bizalmas viszony megerősítésére. Úgy tűnik, az oroszlánnak ma minden apró kis sikerért keményen meg kell dolgoznia. Érvényes ez a munkájára és a magánéletére egyaránt. Ez lehet, hogy fárasztó, de ne adja fel. A szűzet ma minden apróság felbosszanthatja, a környezete minden rezdülése mögött hátsó szándékot szimatol. Ne legyen ennyire bizalmatlan, a barátai most is ön mellett állnak. Kedves mérleg, ma végre mozgásba lendülnek azok a dolgok, amelyek miatt eddig nem tudott lépni az élet bizonyos területein. Most már tisztábban fogja látni, hogy mi várható az adott témában, és ezután nyugodtabban tudja a jövőt is tervezni. A Skorpió számára a mai nap szerelmi téren hozhat igazán fontos eseményeket, sikerülhet végre elköteleződnie, és most a felelősségvállalás sem ijeszti meg. Kedves nyilas, bármennyire szomorú is, de tény, hogy a jó dolgok nem tartanak örökké, ahogy a rosszak sem. Sok a változás most ön körül, ez pedig megviselheti. A bak legyen ma határozott, egyenes és őszinte, mert ez a legjobb módszer arra, hogy megoldja a problémás helyzeteket. Ahogy egyre nyáriasabbra fordul az idő a vízöntőben, úgy ébred fel a szabadságvágy. Ideje lenne leülnie a kedvesével és átbeszélniük a korlátokat, azt, hogy melyikük számára mit jelent a szabadság, közben nyugtassa meg, hogy nincs oka féltékenységre. A halaknak ma nehezére esik a munkára koncentrálni, pedig feladatokban egyáltalán nem szenved hiányt, az pedig most kimondottan élvezi, hogy használhatja a kreativitását.
0: Sunshine FM Osztról.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök a Zamatot hallgatják, amelyben a pityóka a mai témánk. Ugye a krumpli egy alapvető alapanyag, amiből rengetegféle finomságot készíthetünk, viszont azt fontos tudni, különösen most, hogy megjelent a piacokon az új krumpli, hogy nem minden étel készíthető el új krumpliból, és nem minden ételnek jó a régi krumpli, ami új krumpliból finomabb. Például, hogyha krumplis tésztát szeretnénk készíteni, mondjuk nudlit, vagy szilvás gombócot, vagy derejét, ahhoz nem jó az új krumpli. És hát a burgonya krémleves készítéséhez is jobb, hogyha inkább a régi krumplit vesszük elő. Ez lesz az első receptünk. A krémes burgonya leves a következőképpen készül, de ha már leveseknél tartunk, hát a sűrítéshez is ajánlom önöknek a krumplit. Nem csak levesek, de akár főzelékek sűrítésénél is hasznát vehetjük a krumpli keményítő tartalmának. Ez pedig azért is jó, mert így liszt nélkül tudunk tökéletes főzeléket az asztalra tenni a gluténérzékenyeknek. A burgonya leveshez sem fogunk lisztet használni, hanem hét közepes krumplit, kell még emellett 3 darab babérlevél, só és bors ízlés szerint, 10 dekányi sajt, 3-4 deci főzőtejszín és mindössze 1 evőkanálnyi olaj. Egy kevés zsíradékon, ugye ezen az 1 evőkanálnyi olajon egy picit megpirítjuk a kockára vágott krumplit és a babérlevelet is. Nem sütjük meg, csak egy picit átforgatjuk. Aztán felöntjük 1 liter vízzel és puhára főzzük a krumplit. Amikor a burgonya megfőtt, kivesszük a babérlevelet és a krumplit összeturmixoljuk akár egy botmixerrel, akár átöntve a turmixgépbe, majd hozzáadjuk a tejszínt, sóval, borssal ízesítjük, visszatesszük a tűzre, forráspontig hevítjük, majd zárjuk is el alatta a lángot, és ekkor adjuk hozzá a 10 dekányi reszelt sajtot, jó alaposan összekeverjük, hogy a sajt elolvadjon, és már lehet is azon melegében tálalni. Tálaláskor természetesen szórhatunk rá pirított bacon falatkákat, de én nagyon szeretem vajon pirított gombával, vagy akár kenyérkockával is tökéletes. Nagyon bízom benne, hogy kipróbálják, fogyasszák egészséggel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
0: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Fokozott ellenőrzés vár a motorosokra június első hetében. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni szívgyógyászat. Újraindul a mentőszolgálat hősképző programja. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Országos motoros ellenőrzést tart a rendőrség június 1-e és 7-e között egy európai közlekedésbiztonsági akció részeként. A hatóságok kiemelten vizsgálják majd a bukós isakok szabályos használatát, a gumiabroncsok állapotát, a rendszámtáblák láthatóságát és a világító berendezések megfelelő működését. Az ellenőrzések során a szabálytalan átalakításokat is keresik, különösen a módosított kipufogó rendszereket. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a rendszámtáblák eltakarása vagy meghamisítása akár bűncselekménynek is minősülhet. Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a debreceni szívgyógyászat. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikáján elvégezték ugyanis az ezredik úgynevezett TAVI beavatkozást, vagyis a katéteres aorta billentyű beültetést. Az eljárás a nyitott szívműtét korszerű alternatívája, amely során az új szívbillentyűt katéteren keresztül

0: hematológiára, a rehabilitációs részlegre, valamint a Roland McDonald családközpontba is eljutnak. A szakemberek szerint az olvasás nem csak kikapcsolódást nyújt, hanem segíthet csökkenteni a szorongást és erősítheti a gyógyulásba vetett hitet is. Vádat emelt a debreceni járási ügyészség a Nyírmárton falvai lombkorona sétány ügyében. Az ügyészség szerint a település korábbi polgármestere és társai jogtalanul próbált több mint 64 millió forintos támogatáshoz jutni egy erdei kiránduló hely és lombkorona sétány megépítésére. A vád szerint a pályázat benyújtásakor megsértették a támogatási feltételeket, mert a kivitelezéshez benyújtott adatok mögött valójában ugyanaz a vállalkozói kör állt, így nem valósult meg a szabályos verseny. Is. Ismét elindítja népszerű hősképző programját az Országos Mentőszolgálat. A Hősképző Plusz elsősorban középiskolásokat és egyetemistákat vár, akik szeretnének többet megtudni az életmentésről és a mentők mindennapi munkájáról is. A program a 2018-ban indult kezdeményezés kibővített változata, amelynek keretében az ország mentőállomásain ingyenes képzéseket tartanak. A nyári időszakban a résztvevők 2-3 órás pályaválasztást segítő foglalkozásokon is részt vehetnek, ahol az újraélesztés alapjait és más gyakorlati életmentő ismereteket sajátíthatnak el. A cél, hogy minél több fiatal legyen képes szükség esetén segítséget nyújtani embertársainak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen térségében napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, összességében kellemes idő várható. A nap második felében helyenként záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél több alkalommal megélénkül. A délutáni csúcshőmérséklet 24 és 27 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Sziasztok, én Tarany Tomi vagyok, Sunshine FM. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és ma a burgonya a témánk a Zamatban. Ha már ugye éppen tegnap ünnepeltük a krumpli világnapját, hát akkor készítsünk egy jó kis lángost, akár reggelire, akár ebédre. És hogy mi köze a lángosnak a krumplihoz? Na hát nagyon is sok. Ugyanis nagyanyáink még pontosan tudták, hogy a tökéletes lángos nem csak lisztből, élesztőből, sóból készül, adni kell hozzá egy kis krumplit is, mert hogy a burgonya keményítő tartalma megköti a vizet, így a lángosunk belül pihepuha és lyukacsos marad, a külseje viszont aranybarnára sül és ropogós lesz. A krumplival készült lángos egyébként a kiszáradásra és a megkeményedésre is kevésbé hajlamos, úgyhogy sütés után órákkal is lágy és foszlós marad. Na nézzük, hogyan kell elkészíteni a piaci lángost odahaza. Fél kilónyi finom lisztre van hozzá szükségünk, amihez 20 deka krumplit használunk. Érdemes tudni, hogy egy kisebb krumpli nagyjából 10 dekát nyom, úgyhogy hogyha kicsi krumplink van, akkor abból kettőt használjunk. A közepes az nagyjából 15 deka, a nagy pedig úgy általában 20 deka körül van, szóval vagy két kicsit, vagy egy nagyot használunk ehhez a recepthez. Kell még két teljes kanál só, valamint egy csomag friss élesztő, 3 deci tej és egy kávéskanálnyi kristálycukor. No meg természetesen bő olaj, hogy ki is tudjuk sütni a lángosunkat. Az elkészítés egyáltalán nem bonyolul, de egy picikét időigényes. Első lépésként felfuttatjuk az élesztőt, mégpedig úgy, hogy megmelegítjük a tejet, nem felforrósítjuk, csak egy picit megmelegítjük. Ebbe tesszük bele a kávéskanálnyi kristálycukrot és belemorzsoljuk az élesztőt, majd félretesszük és hagyjuk, hogy az élesztő felfusson. Közben a krumplit enyhén sós vízben megpucolva puhára főzzük. Amikor a burgonya megfőtt, akkor krumplinyomóval áttörjük a burgonyát, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Ez a mozzanat azért is jó, mert ilyenkor a krumpli nedvesség tartalma is elpárolog. Így kihűlve adjuk majd hozzá a liszthez, majd tesszük hozzá az élesztős tejet, ne felejtsük ki belőle a sót, és akár kézzel, akár dagasztógéppel szép egynemű tésztává dagasztjuk az egészet. Hogyha összeállt a tészta, akkor beletesszük egy tálba, lefedjük konyharuhával, és langyos helyen hagyjuk állni legalább 40-50 percig. A pihenőidő elteltével enyhén átgyúrjuk a megkelt tésztát, majd kisebb darabokra osztjuk, és olajos kézzel gombócokat formázunk a tésztából, majd ezt is letakarjuk egy konyharuhával, és ismét hagyjuk kelni, de ekkor már csak 15-20 percig. Hogyha a második pihenőidő is letelik, akkor jöhet a sütés, bőolajat hevítünk. Majd a tésztagombócokat úgy, ahogy a lángosos bácsinál néninél láttuk, ügyesen a kezünk között forgatva, széthúzzuk és belefektetjük a forró olajba, majd lebegni fog az olaj tetején, és szépen mindkét oldala pirosra fog sülni. Nyilván odahaza csak egyesével tudjuk kisütni a lángosokat, de hát minden egyes lángos darabnak csupán pár perc kell, hogy teljesen átsüljön, aztán már lehet is tálalni, akár fokhagymával, akár sajttal, tejföllel, akár lekvárral, mert van, aki a lángost is lekvárral szereti. Ugye ezzel nem kell csodálkozni, hiszen ennek a tésztának tulajdonképpen teljesen semleges az íze. A feltéttel tudjuk elvinni édes vagy sós irányba. Ha még nem kóstolták lekvárral, akkor javaslom, azzal is tegyenek egy próbát. Aztán jó étvágyat a kisült lángosokhoz!

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Készen álltok egy kis luxusra, napsütésre és zseniális átverésekre. Június 6-án 20:30-kor debütál a Riviera Vadorzói a Rózsakert szabadtéri színpadon a Nyíregyházi Színház társulatával. Két dörzsölt, de elképesztően sármos szélhámos méri össze a tudását a francia Rivierán, a célpont pedig egy gazdag szappan királynő. A kérdés már csak az, ki ejt át kit a végén? Lesz itt zene, tánc, meg annyi poén és hatalmas csavarok. Úgyhogy ott a helyetek, mert ezen a füllet nyári estén semmi sem az, aminek látszik. Vágtassunk ki Hortobágyra a nyár leglátványosabb hétvégéjén. Június 5-e és 7-e között 57. alkalommal rendezik meg a Hortobágyi Lovasnapokat a történelmi Mátai Ménesben. Az ország legnagyobb lovasfesztiválján megelevenedik a hamisítatlan pásztorkultúra és a lenyűgöző lovassók mellett országos csikós bajnokság, díjugratás, valamint fogadhajtóliga vár benneteket. A gyerkőcöket külön lovasfalu szórakoztatja, este pedig egy elképesztő tüzes aréna show teszi fel a koron. Át a napra. Irány a világörökségi puszta és egy felejthetetlen családi kaland.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programoljá.

0: a Zamata Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és ez a Zamat, én pedig Kiskata vagyok, és örülök, hogy ma is együtt sütünk, főzünk. Nagyon finom dolgokat készítünk ma, hiszen a krumpli, a burgonya az alapanyagunk, ami alap a konyhában. Levest, lángost készítettünk már belőle, most egy picit tovább lépünk, és összeállítunk egy rakott ételt. A rakott krumpli szintén egy klasszikus étel. Ugye hagyományosan krumpli, keményre főtt tojás, kolbász, no meg a tetején egy jó nagy adag tejföl, ez alkotja a rakott krumplit. Én azonban egy kicsit másmilyen verziót hoztam most önöknek. Egy sajtos békönös rakott krumplit fogunk együtt megsütni. Ez egy kilónyi krumplira van szükségünk, és kell még 20 deka békön, nyugodtan használhatnak egyébként akár császárszalonnát is hozzá. Szükségünk lesz egy nagy vörös hagymára, 25 dekányi sajtra, 4 deci tejszínre, egy evőkanálnyi vajra, sóra, borsra, ízlés szerint és egy szál rozmaringra. Apropó só, só és krumpli. A krumpli csodásan magába tudja szívni a sót, ugye ezért is tudjuk használni az elsózott ételek sótlanítására, viszont amikor krumplis ételt készítünk, akkor nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mennyi sót használunk, mert pont emiatt a tulajdonsága miatt, hogyha nem rakunk elég sót az ételhez, akkor könnyen ízetlen lehet, úgyhogy ne sajnálják a krumplis ételekből a sót. Na lássuk, ezt a rakott krumplit hogyan állítjuk össze. Nos, akárcsak a hagyományos rakott krumplinál, ebben az esetben is héjában főzzük meg a burgonyákat. Nem kell nagyon megfőzni, tehát nem kell szétfőzni a krumplit. Hogyha kicsi vagy közepes krumplink van, akkor forrástól számítva 12-14 percig főzzük, nem kell tovább. A nagy krumpliknak valamivel több időre van szükségük, hogy átfőjenek. Amíg a krumpli fő, addig előkészítjük a szalonnát is, a békönt vagy a császárszalonnát kis kockára vágjuk, és egy nagy serpenyőben kiolvasztjuk, egy nagyon kevés olajon vagy zsíron. Nem kell, hogy ropogós legyen, csak legyen szép színe. Hogyha kész, akkor kivesszük a békönt, és üvegesre pároljuk a visszamaradt zsírban a vékony szeletekre vágott hagymát, majd ezt is kiszedjük és félretesszük, a sajtot pedig lereszeljük. Mire mindezt előkészítettük, addigra a krumpli is megfőtt, szépen leszűrjük, megpucoljuk és fölkarikázzuk. Aztán előveszünk egy tűzálló tálat, kivajazzuk, majd egymást enyhén fedve belepakoljuk a burgonya karikákat. Mehet rá egy adag sült hagyma, békön és a sajtból is egy jó adag, meglocsoljuk 2 deci tejszínnel. Sóval, borssal meghintjük és megszórjuk a finomra vágott rozmaringgal, aztán befedjük megint egy sor krumplival, jöhet rá a sajt, a szalonna, a hagyma, só, bors, rozmaring, a tetejét pedig megint csak befedjük egy sor krumplival, ráöntjük a maradék tejszínt, lefedjük fóliával, betoljuk a sütőbe és 30 percig sütjük, majd kivesszük, levesszük a fóliát, a tetejére mehet még egy kis reszelt sajt, és toljuk is vissza még 20 percre az ételt. Hogyha kész, akkor kivesszük, és hagyjuk egy picit állni, legalább egy negyed óra, 20 percet álljon. Ez alatt az idő alatt a krumpli magába szívja a nedvességet, és sokkal szaftosabb lesz a végeredmény, úgyhogy ezt ne azon melegében tálalják, hanem egy picit várjanak vele. Nagyon remélem, hogy kipróbálják ezt a finomságot is, én nagyon szeretem. Egészségükre!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nyár végéig felszámolhatják az MCC-t. Nem támogatja a kormány a CATL debreceni akkugyárának további bővítését. Megugrott az aszfalt ára Európában. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jelentős változásokat jelentett be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kormány döntése szerint augusztus végéig megszüntetik azokat a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetemeket működtetnek. Az érintettek között van az MCC, vagyis a Matthias Corvinus Kollégium is. A miniszterelnök szerint az intézkedés az uniós források lehívásához szükséges vállalások egy része. Az egyetemeket fenntartó alapítványok esetében hosszabb, 2027. augusztusáig tartó átmeneti időszakot biztosítanak. Az MCC közben cáfolta a miniszterelnök kijelentését, szerintük a működésük nem kerül veszélybe, és más formában folytatják a további tevékenységüket. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár megépítésének korábban tervezett második és harmadik ütemét. Erről beszélt egy interjúban Tárkányi Zsolt. A politikus szerint a kabinet szigorúbb szabályokat vezetne be az akkumulátoripar számára, és a hatóságok a jövőben komolyabb szankciókat is alkalmazhatnak majd a szabályszegő cégekkel szemben. Az államtitkár arról is beszélt, hogy még idén újra nyithatják a tavaly bezárt 106-os vasútvonalat. Hangsúlyozta továbbá, hogy a jövőben közmeghallgatásokat átláthatóbban és demokratikusabb módon kívánják megszervezni. Új MR készüléket adtak át a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermeksürgősségi központjában. A fejlesztésnek köszönhetően az intézményben már a képalkotó diagnosztika teljes spektruma, a röntgen, az ultrahang, a CT és az MR vizsgálat is egy helyen elérhető. Az új másfél teszlás berendezés gyorsabb vizsgálatokat, kiváló képminőséget és gyermekbarát kialakítást kínál, így a kisbetegeknek nem kell más épületbe utazniuk a diagnosztikai vizsgálatok miatt. A szakemberek szerint a fejlesztés jelentősen javítja a sürgősségi ellátást.

0: Hibát a fedélzeti töltő elektronikánál fedezték fel egy rutin ellenőrzés során. Jelentősen megdrágult az aszfalt Európában az iráni konfliktus és az emelkedő olajárak miatt. A legnagyobb problémát a bitumen drágulása okozza, amely az aszfalt gyártás nélkülözhetetlen alapanyaga. A szakmai beszámolók szerint egyes helyeken a bitumen ára akár meg is duplázódott. A többletköltségeket egyelőre az útépítő cégek próbálják kigazdálkodni, de hosszabb távon ez egyre nehezebb lehet. Magyarországon a folyamatban lévő útfelújítások várhatóan nem kerülnek veszélybe. Ugyanakkor a jövőbeni beruházások drágábbak lehetnek, és egyes önkormányzatok kevesebb útszakaszt tudnak majd felújítani ugyanabból a keretből.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen térségében napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, összességében kellemes idő várható. A nap második felében helyenként záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél több alkalommal megélénkül. A délutáni csúcshőmérséklet 24 és 27 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
3: My name is Benson Boone.

0: a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, ez a Sunshine FM és benne a Zamat, ahol a mai ételeinket krumpliból készítjük el. A következő étel, amit együtt megcsinálunk, az egy köret lesz. Ugye, hogyha krumpli és köret, akkor nem lehet ez más, csak sült krumpli. Vagy krumplipüré, vagy hagymás tört burgonya, vagy hercegnő burgonya, vagy hogyha új krumpliról van szó, akkor petrezselymes új burgonya, vagy esetleg tócsni, mert bizonyos ételek mellett az is lehet köret. Nos, a felsoroltak közül egyiket sem fogjuk most együtt megcsinálni. Szerintem mindenki tud krumplipürét, tört krumplit, sült krumplit, vagy éppen tócsnit készíteni, ez nem nagy ördöngősség. És hát az új burgonyából készült petrezselymes krumpli sem adja fel a leckét senkinek. Ez a köret, amit mára választottam, új krumpliból készül, és nagyszerű kísérője a sült húsoknak, főleg a grillen sült húsoknak. A gombás új krumpli receptjét szeretném önökkel megosztani. Ez egy kilónyi új krumplira van szükségünk, valamint kell 40 dek a gomba, a legtökéletesebb hozzá a csiperke. Aztán szükségünk lesz még 2 evőkanálnyi felaprított petrezselyemre, 2 gereszt fokhagymára, kell 1 evőkanálnyi szintén felaprított bazsalikom, egy kevés olaj és só meg bors. Ugye az új krumplit szépen alaposan megmossuk, átdörzsöljük, és nagyságtól függően 2 vagy 4 részre vágjuk. Hogyha nagyon pici új krumpliaink vannak, akkor azok akár egyben is maradhatnak. Aztán előveszünk egy serpenyőt, abban egy kevés olajat hevítünk, és beledobjuk az összezúzott fokhagymát, és pár másodperccel később már mehet is bele a krumpli, és egy picit így együtt pirítjuk. Jól összekeverve, hogy a zúzott fokhagyma minden krumplit bevonjon egy kicsit, vagy minden krumplit érintsen legalább. Aztán kisebb lángra vesszük, fél deci vizet öntünk alá, lefedjük a serpenyőt, és egy 10-15 percig így pároljuk a krumplit. Közben megpucoljuk a gombát, hogyha kicsi gombánk van, az is maradhat egyben, hogyha nagyobb bacskák a gombadarabok, akkor 2-be vagy 4-be vágjuk őket, és ezt is hozzáadjuk a krumplihoz. Jó bőven megsózzuk, egy kicsit megborsozzuk, és együtt pároljuk 10-15 percig. Ekkor már nem kell vizet aláönteni, mert ugye a gomba enged magából annyi nedvességet, amennyi elég. A lényeg, hogy a krumpli és a gomba is megpuhuljon. Amikor már minden zöldség piha-puha, petrezselyemmel és bazsalikommal meghintjük, átkeverjük, és már kész is ez a fenséges köret. Hogyha esetleg nem szeretik a gombát, amin én a magam részéről rettentően csodálkoznék, mert én nagy gombarajongó vagyok, de el tudom fogadni, hogy valaki nem szereti, nos, az az új krumplit együtt sütheti, csak simán fokhagymával és parmezán sajttal is. Úgy is fenséges lesz a végeredmény. Nagyon bízom benne, hogy ezt is kipróbálják, és hogy szeretni fogják. Egészségükre!

0: Csak jó zene, ez a Sunshine FM, és benne szól a Zamat, és közeledik a műsoridőnk véget, desszertet még nem készítettünk, pedig krumpliból is nagyon sokféle desszert készíthető, ugye? Alap a krumplis tészta, már nem az a tészta, amikor kifőzzük a tésztát és a tört krumplival összekeverjük, hanem az a tészta, aminek a krumpli és a liszt az alapja. Ugye ilyen tésztából készül a szilvás gombóc, de a dereje, vagy éppen a nudli, vagy divatos mostanában nyokkinak nevezni, na hát az is ilyen krumplis tésztából készül. Én a magam részéről nagy szilvás gombóc rajongó vagyok, és nem csak enni, de készíteni is szeretem, bár azért a szilvás gombóc készítésénél szerintem a gyakorlatházi asszonyok ebben maximálisan egyetértenek velem, jó, hogyha van egy segítő kéz velünk a konyhában, mert lehetetlenség úgy adagolni a lisztet, hogy az elsőre elég legyen, és hát az embernek olyan mászkos lesz a keze a tészta összeállításakor, hogyha nincs ott valaki, aki adagolja a plusz lisztet, akkor katasztrófába fulladhat a szilvás gombóc készítése. No, de kezdjük az elején. 80 dekányi, 1 kilónyi krumplira van hozzá szükségünk. Nagyon fontos, hogy ezt az ételt nem lehet új krumpliból készíteni. Mégpedig azért, mert az új burgonyának lényegesen magasabb a nedvességtartalma, mint a régi krumplinak. Ennél az ételnél pedig kulcsfontosságú a nedvességtartalom. Ugye minél nedvesebb, annál több lisztet fog fölvenni, és annál keményebb lesz a végeredmény. Szóval szilvás gombócot csak régi krumpliból csináljanak. 80-90 deka 1 kiló, ennyi kell a krumpliból. 30 deka lisztet fogunk használni hozzá, hát kezdésként, aztán valószínű még szórnunk kell majd bele lisztet, de ez ugye nagyban múlik a burgonya fajtáján is. A lisztesebbek kevesebb lisztet igényelnek. Aztán kell még nekünk egy evőkanálnyi vaj, egy darab tojás, só, természetesen szilva, én ehhez a fagyasztott szilvát szeretem a legjobban használni, és kocka cukor. A tálaláshoz pedig majd zsemlemorzsából, vajból, cukorból készítünk morzsát, amiben a kifőtt gombócokat megforgatjuk, de addig azért el is kell jutni. A krumplit héjában megfőzzük, és még forrón, meghámozzuk, és burgonya nyomón áttörjük. És akkor itt jön egy nagyon fontos és hasznos tipp, hogyha áttörtük a krumplit, akkor amennyire csak lehet terítsük szét, és hagyjuk teljesen kihűlni, mert hűlés közben még párolog a nedvességtartalom a krumpliból, úgyhogy hidegen dolgozzunk vele. Egyrészt a kezünknek is jobban fog esni, mint hogyha a forró krumplit kezdenénk el a liszttel összedolgozni, másrészt az elpárolgott nedvességtartalom miatt kevesebb lisztet is fog fölvenni a tésztánk, úgyhogy jobb lesz a végeredmény. Hogyha kihűlt a krumpli, akkor elkezdjük összedolgozni a tojással, egy evőkanálnyi vajjal, egy csipet sóval és a liszttel. Addig adagoljuk hozzá a lisztet, amíg egy jól gyúrható, nyújtható, nem ragadós tészta lesz a végeredmény. Ezt aztán kinyújtjuk olyan nagyjából fél ujjnyi vastagságúra, és fölvágjuk négyzetekre. Minden kis négyzetbe beleültetünk egy szilvát. A szilvák közepére, pedig a mag helyére egy-egy kocka cukrot helyezünk. Aztán a tészta sarkait összecsippentve kis gombócokat formázunk lisztes kézzel, a gombócokat pedig enyhén sós vízben megfőzzük. Ugye tudjuk jól, amikor följön a gombóc a víz tetejére, még adunk neki 1-2 percet, és már vehetjük is ki. Megforgatjuk a világos barnára pirított cukros zsemlemorzsában, és már tálalhatjuk is. A tetejét ne felejtsék el porcukorral meghinteni, aztán fogyasszák el jó étvágyjal. Egyébként ugyanez a tészta az alapja a derejének, és azt is érdemes kipróbálni. Ugye az is egy töltött tészta étel, lekvárral, túróval tölthetjük. Ú, de szeretem azt is. Jó étvágyat hozzá!
1: Sunshine FM navigáció.
2: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
3: Jó utat is, kellemes hétvégét. Hát május végén, június elején, ilyenkor már lényegesen nagyobb forgalom és a nyárias időjárást idézi ez a hangulat már nagyon sok helyen. Sőt, az utakon is megjelentek a motorkerékpárok szép számmal, és hát nagyon sokan ugye két keréken közlekednek. Sávváltásoknál, keresztező főútvonalaknál álljanak meg időben, nézzenek szét, és a vasúti átjárókat is fékkészenlét állapotban közelítsék meg. Sajnálatos módon nőnek a balesetek számaránya mindkét vármegyet területén, és az M3-os autópályán is a sebességhatárokat sehol ne lépjék túl, ami a felső határa 130 km/h, és a belső sávot csak előzés céljából vegyék igénybe, tartósan ott közlekedni nem szabad. És az idegenforgalom országhatárállomás fele is lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni. Köszönöm, kellemes hétvégét!
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és végére értünk a mai Zamatnak. Ugye ma a krumpli, a burgonya volt a témánk, kimeríthetetlen egyébként ez a téma, rengeteg finomság készíthető ezzel az alapanyaggal, biztos vagyok benne, hogy önöknek is van egy-egy kedvenc receptjük, és hát biztos vagyok benne, hogy mindenki nagyon szereti a sült krumplit, aminek az elkészítésében így a műsor végén egy icike-picike segítséget szeretnék önöknek adni, hogy a krumpli sütésének is vannak trükkjei. Egyet éppen most tanultam Belgiumban, ugye azt mondják, hogy a belgáknak a nemzeti étele a sült krumpli, és hát tényleg eszméletlen finom a sült krumpliuk. Állítólag ők úgy csinálják, hogy megpucolják, felszelik a krumplit, elkezdik sütni bőolajban, majd 7 perc sülés után kiveszik a forró olajból a félig sült burgonyát, és hagyják kihűlni. Majd amikor már kihűlt, visszateszik és újra kezdik a sütést. Így lesz tökéletes a sült krumplit. Bevallom, ki akartam már próbálni, de valahogy soha nem volt hozzá türelmem, hogy kiszedjem, kihűtsem és aztán megint elkezdjem sütni a krumplikat. De hogyha önök kipróbálják, akkor mindenképpen írják majd meg, hogy tényleg jobb lett-e a végeredmény. Az elkészült ételekhez pedig kívánok önöknek jó étvágyat és jó társaságot az elfogyasztásukhoz, no meg további kellemes rádiózást. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Jövő héten ismét találkozunk. Viszont

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: A Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: 30 napos karanténban van egy óvodai csoport Balmazújvárosban. Vita a debreceni sétáló utca körül. Nem támogatja a kormány a CETL debreceni akkugyárának további bővítését. Köszöntöm Önöket, ez itt a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. május 31-e van, déli 12 óra. Én Szűcs István vagyok, és a közlekedési információk után jövök a hírek részleteivel.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Több helyszínen és útépítések és felújítások lassítják a közlekedést Debrecen térségében. A 354-es főúton az M35-ös autópálya közelében új csomópont épül. Ezért az 1-es és 3-as kilométer között mindkét irányban lezárták a külső sávot. A 33-as főúton Debrecen közelében csatornázási munkálatok zajlanak. Itt félpályás korlátozás mellett irányonként egy-egy sáv használható. Emellett folytatódik a Harsona utca nagy felületű útfelújítása is. Az autósoknak minden érintett hely színen lassabb haladásra is időszakos torlódásokra kell felkészülniük.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Járványügyi intézkedéseket vezettek be Balmazújvárosban, miután megjelent a hepatitis A vírus a településen. A tájékoztatás szerint a Napsugár óvoda Süni csoportját 30 napos járványügyi megfigyelés alá helyezték, ezért a csoportszobát ideglenesen bezárták. A gyerekek és az intézmény dolgozóinak védelme érdekében a hétvégén az egész óvoda területén rendkívüli teljes körű fertőtlenítést végeznek. A városvezetés arra kéri a szülőket, hogy fokozottan figyeljenek a higiéniai szabályok betartására, és bármilyen gyanús tünet esetén forduljanak orvoshoz. A hatóságok folyamatos figyelemmel kísérik a helyzetet. A Közlekedési Egyesület támogatja a Piac utca nyári sétáló utcává alakítását, de a buszok kizárását vitatja. A szervezet szerint a belvárosban értékes közterületeket nem autók tárolására, hanem a gyalogosok és a közösség élet számára érdemes fenntartani. Ugyanakkor nem értenek egyet azzal, hogy az érintett szakaszon a buszforgalmat is kizárják. Álláspontjuk szerint a lezárt belvárosi területnek a város minden részéből könnyen megközelíthetőnek kell maradnia. Az egyesület szerint különösen a villamospótló és a helyi autóbuszok közlekedésének biztosítása lenne fontos a nyári időszakban. Új MR készüléket adtak át a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermeksürgősségi központjában. A fejlesztésnek köszönhetően az intézményben már a képalkotó diagnosztika teljes spektruma, a röntgen, az ultrahang, a CT és az MR vizsgálat.

0: Megépítésének korábban tervezett második és harmadik ütemét. Erről beszélt egy interjúban Tárkányi Zsolt. A politikus szerint a kabinet szigorúbb szabályokat vezetne be az akkumulátoripar számára, és a hatóságok a jövőben komolyabb szankciókat is alkalmazhatnak majd a szabályszegő cégekkel szemben. Az államtitkár arról is beszélt, hogy még idén újra nyithatják a tavaly bezárt 106-os vasútvonalat. Hangsúlyozta továbbá, hogy a jövőben közmeghallgatásokat átláthatóbban és demokratikusabb módon kívánják megszervezni. Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a debreceni szívgyógyászat. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikáján elvégezték ugyanis az ezredik úgynevezett TAVI beavatkozást, vagyis a katéteres aorta billentyű beültetést. Az eljárás a nyitott szívműtét korszerű alternatívája, amely során az új szívbillentyűt katéteren keresztül juttatják a szívbe. A minimálisan invazív technika gyorsabb felépülést és kisebb kockázatot jelent a betegek számára. A debreceni klinika egyébként 2013-ban első vidéki intézményként indította el a programot, és ma már az ország egyik legjelentősebb strukturális szívcentrumaként működik. Idén várhatóan 250 ilyen beavatkozást végeznek el a szakemberek. Több mint 250 könyvvel támogatta a Debreceni Egyetem gyermekklinikáján kezelt gyermekeket a Mélius Juhász Péter könyvtár. Az adományban mesekönyvek, ifjúsági regények, ismeretterjesztő és készségfejlesztő kiadványok is helyet kaptak. A kezdeményezés célja, hogy a hosszabb kezelésre szoruló gyermekek számára tartalmasabbá és könnyebbé tegye a kórházban töltött időt. A könyvek több osztályra, köztük a hematológiára, a rehabilitációs részlegre, valamint a Roland McDonald családközpontba is eljutnak. A szakemberek szerint az olvasás nem csak kikapcsolódást nyújt, hanem segíthet csökkenteni a szorongást és erősítheti a gyógyulásba vetett hitet is. A BMW visszahívja a Debrecenben gyártott iX3-as elektromos autók egy részét, miután egy veszélyes műszaki hibát találtak. A probléma miatt töltés közben elektromos feszültség kerülhet az autó karosszériájára, ami akár áramütést is okozhat. Világszerte egyébként összesen 145 jármű érintett, amelyeket 2025. novembere és 2026. februárja között gyártottak. A hibát a fedélzeti töltőelektronikánál fedezték fel egy rutin ellenőrzés során. A BMW azonnal leállította az érintett autók átadását, a már kiszállított példányokat pedig visszahívják javításra. A gyártó szerint eddig semmilyen személyi sérülés nem történt, sem anyagi kár. A hibás alkatrészek cseréjét a tulajdonosok számára díjmentesen végzik el. Vádat emelt a debreceni járási ügyészség a Nyírmárton falvai lombkorona sétány ügyében. Az ügyészség szerint a település korábbi polgármestere és társai jogtalanul próbált több mint 64 millió forintos támogatáshoz jutni egy erdei kirándulóhely és lombkorona sétány megépítésére. A vád szerint a pályázat benyújtásakor megsértették a támogatási feltételeket, mert a kivitelezéshez benyújtott adatok mögött valójában ugyanaz a vállalkozói kör állt, így nem valósult meg a szabályos versenyeztetés. Az ügyben az OLAF megállapításait is figyelembe vették. A volt polgármestert különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérletével és hamis magánokirat felhasználásával vádolják.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
0: Országos csúcsot futott Kozák Luca. Önkénteseket keresnek a debreceni kosaras fesztiválra. Következnek sporthíreink. Kozák Luca a World Athletics Tour Gold sorozat egyik kiemelt versenyén, a lengyelországi Irene Svenska emlékversenyen diadalmaskodott 100 méteres gátfutásban. A DSI Debrecen kiválósága 12,66 másodperces idővel ért célba, ezzel 300-at javított saját, még 2022-ben felállított magyar rekordján. A futam során ugyan lengyel riválisa Piás Krizovska kapta el a jobb rajtot, de Kozák Luca a hajrában ellenállhatatlannak bizonyult, és végül új országos csúccsal szerezte meg az első helyet, az eredmény biztató előjel a szabadtéri szezon folytatására. Önkénteseket keresnek a szervezők az augusztus 24 és 30-a között megrendezendő debreceni 3x3-as kosárlabda fiesztára. A jelentkezők délelőtti vagy délutáni műszakokban, illetve akár teljes napokon is segíthetik a rendezvény lebonyolítását. A program különösen a középiskolások és egyetemisták számára lehet vonzó, hiszen közösségi szolgálat vagy szakmai gyakorlat teljesítésére is lehetőséget biztosít. Az önkéntesek minden műszak

0: mellé étkezést kapnak, emellett rendezvénypólóval és baseball sapkával is gazdagodnak. A szervezők szerint a jelentkezők nem csak értékes tapasztalatokat szerezhetnek, hanem részesei lehetnek a nyár egyik legnagyobb debreceni sporteseményének is. Ma Debrecen térségében napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, összességében kellemes idő várható. A nap második felében helyenként záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél több alkalommal megélénkül. A délutáni csúcshőmérséklet 24 és 27 fok között alakul.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen a legfrissebbeket, nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, ez már a Civis Aktuál, a 93.5 a Sunshine FM szolgáltató magazinja. Ma 2026. május 31-e van, vasárnap, így a következő két órában együtt rádiózunk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
2: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Ez a 93.5 Sunshine FM Debrecen, és pörög tovább a Civis Aktuál. Ugye egyre többet hallani arról, hogy a fiatalok nehezen találnak valódi közösségeket, inspiráló tereket és olyan programokat, ahol önmaguk lehetnek. Debrecenben most egy kezdeményezés ezen szeretne változtatni. A Beugrom 2.0 a kreativitásra, a párbeszédre és a közösségépítésre helyezi a hangsúlyt. Hogy pontosan mit kínál a program, kiket várnak és miért fontos ma külön figyelmet fordítani a fiatal generációra, erről beszélgettek a debreceni televízióban Halász D. Jánossal, a Demki ügyvezetőjével.
2: Igen, tulajdonképpen azt gondolom, hogy mi Debrecenben nagyon örülhetünk, mert a fiatalok kezdeményezése hatására jött létre 2 évvel ezelőtt a Beugrom ifjúsági közösségi tér. Kifejezetten debreceni középiskolások jártak polgármester úrnál egy találkozó keretében, felvetődött, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne olyan hely, ami nem buliról szól, nem kifejezetten arról a kikapcsolódásról, amit általában a fiatalokhoz kötünk, hanem arról szól, hogy legyen egy olyan tér, ahol összeülhetnek, gondolkodhatnak együtt, kidolgozhatnak projekteket, vagyis megszervezhetik önmagukat. Erre jött létre, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban mind a fiataloknak az önálló programjaival, valamint azokkal a workshopokkal, tanácsadásokkal és felnőtt szervező munkával, amit így közösen összehoztunk, be is töltötte a szerepét, de ahogy ön is mondta a felvezetőjébe, a fiatal generációt rengeteg hatás éri. Kicsit egy irányba szokták használni az érzékenyítés szót, de én azt gondolom, hogy ez a hely, ez kifejezetten alkalmas lesz most a jövőben már arra, hogy érzékenyítsen. És azt is elmondom a kedves nézőknek, hogy én az érzékenyítésben arra gondolok, hogy abból a szempontból is legyen figyelem egymás iránt, hogyha valaki valamiben bajba van, azt tudják érzékelni, és tudják azt, hogy mit kell tenni egy ilyen helyzetben, hova kell fordulni, hogyan tudnak segítséget nyújtani. Ugye most a 2.0-ban kifejezetten olyan tereket hoztunk most már létre, amelyek segítenek a úgynevezett tanácsadó szolgáltatások igénybevételével, de nem csak azzal, mert podcast szobát is kialakítottunk, azt gondolom, hogy ez megint a önmaguknak a megnyilvánulásait, az őket érdeklő témákat, azokat tudják előtérbe helyezni, amit nem mi felnőttek fogalmazunk meg, mi igaziból támogatóként, segítőként vagyunk jelen, de mondhatnánk azt, hogy szinte minden középiskolában van most már pszichológus, de az mégiscsak egy olyan hely, ahol úgy nagy a nyilvánosság. Főleg jön a nyár, ugye nyári szünet van, és mi van akkor, ha valakinek most van szüksége valamilyen segítségnyújtásra, milyen jó lesz, hogy a nyáron például ott lesz majd a Beugrumba az ilyen jellegű tanácsadás, az ilyen jellegű segítségnyújtás, de akár gondolhatunk a drogprevencióra, vagy éppenséggel olyan fiatalra, aki ebből a szempontból szorul azonnali segítségre, akkor van egy hely, ahova mehetnek, mert ugye az iskolában nyáron nem tudnak menni. Különösen a hétvégi időszakban szükség lesz majd, vagy szükség van a mi véleményünk szerint, illetve hát azok a partnerek szerint, például a Kábítószer Egyeztető Fórum is komoly partner ezekben a szolgáltatásokban. Tehát lesz szükség arra, hogy nyitva legyen ez a hely, mert nagy valószínűséggel előfordulhat az, hogy befogadásra lesz szükség, vagy segítségnyújtásra lesz szükség. Illetve az a dolog is működik, ugyanúgy, mint eddig, hogy amikor a fiatalok bármilyen közössége, csoportja azt kérte, akkor mindig nyitott volt a ház. A fiatalok természetesen pörögnek, természetesen milliónyi hatás éri őket. De hogyha vannak olyan felnőttek, és nézzük meg a középiskolákban is, mindig kiderül, hogy van egy olyan pedagógus, aki köré oda gyűlnek a gyerekek. Ha vannak olyan felnőttek közöttünk, akik hajlamosak arra, hogy meghallgassák őket, leüljenek velük. Lám, amikor polgármester úr meghallgatta őket, és kérték azt, hogy milyen jó lenne egy ilyen hely, akkor ez a kezdeményezés tényleg valóban nem csak meghallgatásra talált, hanem tettek követték, és megvalósult az, amit ők szerettek volna. És azt gondolom, hogy a debreceni középiskolás generáció egy fantasztikus helyzetben van, mert egy óriási lehetőséget kaptak. Leginkább ez lehetőség, de kellenek azok a felnőttek, akár az intézményekben, de akár a családban is, akik azt mondják, hogy igen, ez egy jó hely, ez egy védett hely, ez olyan, ahova te is nyugodtan elmehetsz, és megtalálhatod azt a közeget, amiben te is jól érezheted magadat, vagy ha éppen problémád van, akkor van kibe kapaszkodni. Én szeretném, hogyha nagyon-nagyon sok olyan felnőtt lenne, akibe lehet kapaszkodni, akik meghallgatják a fiatalokat, rá kell szállni az időt, beszélgetni kell velük, találkozni kell velük. Én a magam részéről ezt a tapasztalatot tudom a jövőben is erősíteni, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy értő és segítő fülekre találjon azt, amit ők mondanak. Legyen az egy kezdeményezés, legyen az egy probléma. Mert nem megoldani kell mindig a problémát, de a Demkiben is előtérbek kerülnek, a nyár egyik legfontosabb közösségi eseménye a táborok. 30 tábor várja a 13 egységünkben a gyerekeket. Ezek a táborok hagyományos kézművesség, de például a Tímárházba a mese is ott lesz, hiszen ott a mesei út, amit évközben is imádnak a gyerekek, de lesz idegen nyelvi tábor, lehet jelentkezni mozgásos táborokba, tehát különböző tánc vagy gerinc javító, tehát valamilyen egészségügyi problémát is felkaroló, mert ugye nem kizárólag csak erről fog szólni, de lesz városfelfedező táborunk, a középiskolás 24 órás vetélkedőből jött ki az, hogy mennyire népszerű, mennyire imádják a gyerekek, amikor a saját városukat felfedezhetik. Hál' Istennek, hogy Debrecenben rengeteg ilyen séta van, ahol a felnőttek is, meg gyerekek is mennek. Nem olyan régen csináltunk a Csapókerti olyat, hogy állatok is voltak, hogy bagoly volt, meg ilyesmi, és több mint 100-on voltak ezen a sétán a Csapókertben, ami azt gondolom, hogy szinte hihetetlen, de mégis megvalósult, és hogy milyen jó, hogy ennyi féle dolog van. Aztán természetesen lesz utcazenefesztivál, lesz a Virágudvar, a Virágkarnevál legelején, amire a debreceniek gondolom várnak, de az ide látogató turisták számára is nagy élményeket segítheti hozzá.
1: Halászdi Jánosnak, a Demki ügyvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, ez továbbra is a Civis Aktuális. Közlekedési infókkal folytatjuk a stúdióban, már Bordás Béla közlekedési szakértünk. Szervusz, mi újság?
3: Jó utat, jó utazás, balesetmentes hétvégét május utolsó napja, illetve utolsó vasárnapján. Azzal számoljanak, hogy benépesültek a strandok, és a strandok közelében is rengeteg a parkológépjármű, így a Nagy Erdei körúton, és a Nagy Erdő teljes részén a parkolók meg vannak telve. Nagyobb figyelemmel legyenek bármerre, és autóznak, így például a Hajdúszoboszló belterületén. Tovább gépkocsival behajtás tiltva van, oda ne hajtsanak be, és nyilván a parkolással kapcsolatosan azt úgy tegyék, hogy ahol a megengedett sebességhatárokat se lépjék túl, illetve a parkolókba csak azok jogosultak, akik az üdülőkhöz, illetve szállodákhoz tartoznak, és a kapu bejárókat se állják el. A vármegyék területén, Hajdúbiar vármegyében és vármegyén kívül is sűrű a forgalom, elsősorban főútvonalakon beleértve az M3-as autópályát. Debrecen belterületén viszont több helyen van sebességkorlátozás munkaterületeknél, hol folytatódnak a munkálatok majd, június 1-én, viszont vasárnap a munkaszüneti napra való tekintettel lényegesen nagyobb forgalom templomok közelébe és a kiránduló helyeknél. Reméljük, balesetről nem kell beszámolni, út- és látásviszonyokat mindig vegyék figyelembe, bármerre is autóznak, és akik a főváros fele veszik úti céljukat, elsősorban délután, lényegesen nagyobb forgalommal számoljanak az M3-as autópályán. Köszönöm a figyelmet, további balesetmentes jó utat!
2: Köszönjük szépen, várjuk a további infókat is, 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Ez a 93.5 Sunshine FM Debrecen, benne pedig ma is a Civis Aktuál és a Modem 20 éve meghatározó szereplője a hazai kortárs kulturális életnek, és most egyszerre több egészen különböző világ találkozik majd az intézmény falai között. A nemrég zárult időmimikri után továbbra is látható majd a Modem 20 jubileumi válogatás, Nemes Csaba retrospektív kiállítása, a Vojtina Báb Színháza közös tárlat, valamint Antalka Zsófia formatíva című kiállítása is. A Modem tehát mindig pezseg, és nem lesz ez másként a nyáron sem. Erről beszélgetek korábban a DTV-ben Vizi Kata igazgatóval, valamint művészeti vezetővel.
2: Én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres kiállítástól búcsúztunk el szombaton. Ugye ennek nagyon izgalmas a története is, ahogy ez az egész koncepció kibontakozott, hiszen ahogy ez már több kommunikációnkban elhangzott, ugye ennek a kiállításnak az volt az apropója, hogy 1971-ben a Dali felkérést kapott Szkabál cég akkori igazgatójától. Ez egy belgiumi nagy múltú textilgyárnak az akkori tulajdonosa, aki jó ismeretséget ápolt Salvador Dalival, és felkérte őt, hogy tervezze meg, hogy 2000-ben milyen viselete, mit fogunk hordani, mi lesz a divat, vagy a viselet, hogy 2020-ban, de nyilván azért itt ebben van egy rugalmasság is, 2020-ban vagy 2025-ben mit tartunk divatnak, vagy mit tartunk kortárs divatnak. És borzasztó izgalmas volt ezeket a rajzokat megismerve, hogy egyébként nagyon sok mindent eltalált, és hogy egyébként ténylegesen a kortárs magyar divat világban a 2000-es években bizonyos alkotók abszolút használták, követték, vagy saját maguk kreálták azokat a formákat, színeket, ötvözeteket, amik a Dalinak a rajzain megjelentek. Szóval nagyon egyértelmű hasonlóságok vagy egyezések voltak. Tehát aki egy 2 percet elidőzött bármely rajz előtt, és utána az annak a közelében installált kollekciókat alaposan megvizsgálta, teljesen egyértelmű volt, hogy jé, az a kalap, az pontosan az, amit 2000-ben is terveztek itt Magyarországon Salvador Dalitól, és ettől az egész dologtól olyan nagyon távol. Úgyhogy ezt nagyon izgalmas volt végigkísérni. Ugye Horváth Judit volt a kiállítás kurátora, aki az Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divat anyagából válogatott, tehát hogy aztán a nap végén az ő kurátori szeme volt, ami összehozta az anyagokat, textileket, formákat a rajzokkal. De szerintem egy nagyon könnyű kiállítás született ebből, hiszen nézni, befogadni kellett a gyönyörű drapériákat, gyönyörű anyagokat, gyönyörű formákat, és mellé Dalinak a végtelenül könnyű gesztusaiból összeálló csodaszép rajzokat, szóval nagyon szép kiállítás volt, nagyon sajnálom, hogy vége. Úgy próbáltuk megfogni a Modem elmúlt 20 évét, hogy megmutatjuk egyrészt, hogy a gyűjteménye hogyan gyarapodott, milyen darabokkal, milyen irányzatokkal és milyen képzőművészek munkái révén, illetve, hogy milyen kapcsolati háló az, amiben a Modem él, létezik, működik, és jól érzi magát, hogy milyen kapcsolatok szövődtek az elmúlt 20 évben, aminek próbáltunk nyilván olyanokat kiválasztani, aminek aztán kézzelfogható közönség számára is ismerhető, ismert eredményei is születtek, mint például a Református Kollégiummal a Makropédia című kiállításunk 2 éve, tehát ugye, ahol tényleg olyan látható eredmények születtek, amelyek a nagy közönség számára is ismerhetők, emlékezhetők. 20 intézményt, intézményvezetőt, partnert kértünk fel, hogy válogasson a gyűjteményből. Ez nekünk is egy izgalmas, kicsit ilyen önreflexív munka volt látni, hogy a partnereinknek mik azok a munkák, amik a legjobban leírják a Modemet, vagy leírják azt az adott együttműködést, úgyhogy ki eljön erre a kiállításra, az szerintem egyrészt fog egy nagyon szubjektív élményt kapni azáltal, hogy például Süli András, ugye a Campus Fesztivál egy szervezője és megálmodója is választott a gyűjteményből, és saját gondolatait és érzéseit osztja meg a kiválasztott művel kapcsolatban, de Puskás István alpolgármester úr is választott, amit én nagyon szeretek, a Modem bérleteseit is megkértük, felkínáltunk nekik három lehetőséget, és akkor ők is választottak azok közül egy munkát. A várostól, a város intézményeitől, és egyre több együttműködésünk van, és ahogy a felvezetőben elhangzott, a Vojtina Báb Színházzal is a közös kiállításunk, az tulajdonképpen 20 év után így a következő a sorban, amit nagyon fontosnak tartunk, és ugye ez úgy alakult, hogy a Modemnek 2018 óta dedikáltan Modem díjat szentelünk fiatal képzőművészeknek, két évente, következő években éppen pedig fiatal kurátoroknak, és jelen ebben a helyzetben a pályázat témája a Vojtina Báb Színház munkássága, a Báb Múzeumuk volt, ahová eljöttek a kurátorok, megismerték ezeket az anyagokat, és e köré szerveztek, terveztek egy kiállítást képzőművészek bevonásával és megszólításával. Debrecenben szerettem meg és tanultam meg, hogy mennyire jó és fontos, hogy intézmények dolgozzanak együtt, mert a mi perspektívánk is tágul ettől, illetve a egymás munkáját sokkal jobban megismerjük és tudjuk tisztelni és tiszteletben tartani. Minden ilyen együttműködés egyébként nagyon izgalmas, hiszen egy múzeum dolgozik együtt egy színházzal, egy Báb Színházzal. És ugye jelenleg belép az ember a Báb Színházba, és ott egy nem szokványos környezettel találkozik műtárgyak kíséretében, úgyhogy az edukáció borzasztó fontos a Modemben. Egyébként nagyon régóta jelen van, de az elmúlt években kifejezetten odafigyeltünk arra, hogy abszolút minden korosztályt lefedjünk, a karonülő kisbabáktól kezdve az egyetemistákig, és egyébként felnőtteknek is tartunk két hetente, hétvégente ilyen interaktív foglalkozást, amiben a kortárs képzőművészethez való kapcsolódás lehetőség segítjük, vagy tárjuk fel, vagy tapasztaljuk meg együtt, úgyhogy ezek nagyon jó kezdeményezések, és a Báb Színházzal is a törekvésünk alapvetése és célja az volt, hogy egy olyan közönség környezetébe vagy életébe vigyük be a kortárs képzőművészetet, akik elsődlegesen Báb Színházba készülnek, de ott találkoznak valamilyen szituációban ezzel, és egy plusz élményt tudunk nekik nyújtani, és a megnyitó az ugye ezért volt egy nagyon különleges helyzet, hiszen itt voltak az alkotók is, itt voltak a kurátorok is, és egy közös performanceban vehetett részt a közönség velük. Egy abszolút együtt alakították a teret és a kiállításnak tulajdonképpen a témáját, úgyhogy ezt öröm volt látni, hogy a gyerekek ebben részt vettek és jól érezték magukat. Sok ilyet szeretnénk, de meg sok ilyet csinálunk, tehát hogy a Modemben tényleg a múzeum és művészetpedagógia az egy nagyon fontos zászlóshajó. Ez a kiállítás két éve készül. Amikor erről elkezdtünk beszélgetni, ugye két évvel ezelőtt, azok a változások, amik azóta kibontakoztak, nem látszódtak, vagy nem volt biztosra vehető egyáltalán. Véleményre és megnyilvánulásra nyitott kell, hogy legyen, kivéve persze a radikális szélsőségek, de hogy itt minden gondolat és minden vélemény képviselteti magát. És az, hogy egy bizonyos szempontból provokatívabb kiállítást mutatunk be, ez egy társadalmi párbeszéd része. Tehát, hogy azért is járunk múzeumba, hogy ne csak a saját burkunkkal találkozzunk, hanem kilépve más véleményekkel, más szituációkkal, más gondolatokkal is tudjunk találkozni, és egy kicsit a saját perspektívánk formálódhasson, vagy tágulhasson. Csaba kiállítását én nagyon szeretem, és én nagyon büszke vagyok, és boldog vagyok, hogy bemutatjuk ezt az életművet. Ugye tegyük hozzá, hogy Csabának idén van a 60. születésnapja, tehát a koncepció alapja az volt, hogy erre a 60. születésnapra a Modem szeretné ezt az anyagot befogadni, és így kezdődtek el vele a tárgyalások, és aztán a közös munka. Nagyon izgalmas látni az ő festői útvonalában, hogy melyik társadalmi vagy politikai helyzetre milyen, mit ragad ki, mivel mesél róla, és mivel fűzi hozzá a saját véleményét, vagy a saját meglátásait. Én bízom benne, hogy a közönségünk nyitott lesz erre a kiállításra, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy sok iskolással fogunk találkozni a kiállítótérben. Ebből a szempontból az időzítés nem annyira szerencsés, mert hogy azért az iskolának hamarosan vége, de családokat nagyon nagy szeretettel várunk, hiszen a 90-es évektől 2000-es évek 2010-ig nagyjából a főbb sok társaságban átbeszélt politikai eseményeket tematizálja, mutatja be, amiről ott a kiállítótérben nagyon jól lehetne beszélgetni a gyerekeinkkel. Produkciónk, ez a sokak által közkedvelt kikapcsolódási forma, a kertmozizás, ugye a modem teljesen zárt, intim kertjében, a falra vetítjük óriási méretben a filmeket, és ugye 20 éves idén a modem, úgyhogy stílusosan olyan filmeket választottunk, amelyek szintén 20 évesek, így kerül bemutatásra például az Üvegtigris 2, vagy a Hihetetlen Család című animációs film, úgyhogy ezek most már elérhetők a honlapunkon is, Facebook oldalon is, Apollo mozi kínálatában is, úgyhogy bátran lehet szemezgetni, és mindenkit szeretettel várunk, és ha már nyár, illetve kert, akkor a múzeumok éjszakája is itt áll előttünk, aminek majd jövő héten lesz a sajtótájékoztatója, és mint szoktuk, ugye az összes intézmény együtt jelenti be a legfontosabb programjait, de ugye láttam már a menetrendet, és azt kell, hogy mondjam, hogy idén is nagyon érdemes lesz elindulni június 20-án, már délután 4 órától a Debrecen belvárosában.
1: Vizi Katának, Vizi Kata igazgatónak, valamint művészeti vezetőnek köszönjük szépen a beszélgetést. Hányszor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 55 55.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újra megnyílhat az Erasmus a magyar diákok előtt. 30 napos karanténban van egy óvodai csoport Balmazújvárosban. Allergén miatt hívtak vissza egy népszerű rákcsálnivalót. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jó hírt kaptak a magyar egyetemisták. Szeptembertől újra csatlakozhatnak az Erasmus programhoz azok a hallgatók is, akik az elmúlt években kimaradtak a rendszerből. A bejelentést Ursula von der Leyen tette Brüsszelben, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. A megállapodás részeként a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a kekvák rendszerét, amelyet az Európai Unióban korábban összeférhetetlenségi aggályok miatt kifogásoltak. Az Erasmus programból eddig több mint 20 magyar egyetem hallgatói estek ki. A döntés így több ezer diák számára nyithatja meg a külföldi tanulás és tapasztalatszerzés lehetőségét már a következő tanévtől. Járványügyi intézkedéseket vezettek be Balmazújvárosban, miután megjelent a hepatitis A vírus a településen. A tájékoztatás szerint a napsugár óvoda süni csoportját 30 napos járványügyi megfigyelés alá helyezték, ezért a csoportszobát ideglenesen bezárták. A gyerekek és az intézmény dolgozóinak védelme érdekében a hétvégén az egész óvoda területén rendkívüli teljes körű fertőtlenítést végeznek. A városvezetés arra kéri a szülőket, hogy fokozottan figyeljenek a higiéniai szabályok betartására, és bármilyen gyanús tünet esetén forduljanak orvoshoz. A hatóságok folyamatos figyelemmel kísérik a helyzetet. A közlekedési egyesület támogatja a Piac utca nyári sétáló utcává alakítását, de a buszok kizárását vitatja. A szervezet szerint a belvárosban értékes közterületeket nem autók tárolására, hanem a gyalogosok és a közösség élet számára érdemes fenntartani. Ugyanakkor nem értenek egyet azzal, hogy az érintett szakaszon a buszforgalmat is kizárják. Álláspontjuk szerint a lezárt belvárosi területnek a város minden részéből könnyen megközelíthetőnek kell maradnia. Az egyesület szerint különösen a villamospótló és a helyi autóbuszok közlekedésének biztosítása lenne fontos a nyári időszakban. Három jelentős fejlesztést adtak át a Hajdú-Bihari Csömkő településen. A több mint 10,5 millió forintos beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A fejlesztések keretében teljes nyílászáró csere történt a faluház és a könyvtár épületében, míg a közös önkormányzati hivatal új légkondicionáló berendezéseket kapott. Emellett korszerűsítették a hivatal informatikai rendszerét is, amely a digitális ügyintézést és a hatékonyabb működést segíti. Visszahívta a forgalomból a fogyasztóvédelem a HBF Wasabi Mayo Flavor Popcorn egyik tételét. A hatóság szerint a Dél-Koreából származó termék csomagolásán nem tüntették fel megfelelően a tejallergént, ami veszélyt jelenthet a tejallergiások számára. Az érintett popcornból Magyarországra is érkezett. A visszahívás a 80 g-os kiszerelést érinti, a minőség megőrzési ideje 2026. december 4-e. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a megjelölt terméket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyet.

0: 27 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.

0: zene megszakítás nélkül. 93.5 Sunshine FM.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93.5 Sunshine FM Debrecen, ez még mindig a Civis Aktuál, és ugye közeledik a nyári szünet, még több gyerek lesz az utcákon, és legtöbb esetben nem gyalog közlekednek majd, hanem kerékpárral, rollerrel, vagy éppen az utóbbi jármű elektromos változatával. Szintén a nyári jellemzője, hogy előkerülnek a nagy motorok, a városi robogók, így aztán jóval több járművel találkozhatunk. Sajnos szinte minden nap olvasni súlyos balesetekről, melyben kétkerekű jármű érintett. Több kérdésről is beszélgettek a debreceni televízióban Horváth László gépjárműoktatóval.
2: És örülök is, hogy ez fórum elé került, mert valamit kell az ügy érdekébe tenni. Egyrészt a motorosokat, amit tetszett említeni, hogy itt hétvégeken 2-3 motoros halálos baleset van, ez megengedhetetlen. Tehát azt gondolják az emberek, hogy ők védett állapotban vannak, velük nem történhet semmi, és azt a legkönnyebb, hogy húzzuk a gázt, ezeket a hatalmas motorokat, nagy teljesítményű motorokat nem fogja tudni megfogni. Ugye nekik nincs kaszni, ami megvédje az esetleges bukástól, elesik. Én megdöbbenve tapasztalom, ahogy felülnek a motorra egy atlétába, mindenféle felszerelés nélkül, rövidnadrágba, strandpapucsba. Tehát nem így tanítjuk őket, megmondom őszintén. Csak a probléma az, hogy amikor megkapják a vezetői engedélyt, onnantól kezdve szabad a gyeplő, és azt csinálnak, mint gondolnak. Pedig csak a híradásokat kellene megnézni, vagy látva ezeket a baleseteket, kellene, hogy elrettentő példa legyen, mert még egyszer mondom, tehát ez megengedhetetlen. Vannak Debrecennek olyan csomópontjai, útkereszteződései, ami teljesen beláthatatlan, és a rollerek, ezek úgy közlekednek olyan sebességgel, hogy ha hátra nézek, oldalra nézek, a kerékpárost azt tapasztaltuk, ezt egyszerűen nem tudjuk észlelni, mert minden gátlás nélkül odahúzzanak, és olyan sebességet tud produkálni, hogy például a múltkor a belső forgalmi sávba ment előttünk arra, és nem értük őt autóval. Arról megint csak nem beszélve, hogy ez valamilyen szinten most meg különösképpen nagy veszélyforrás lesz, kezdődik ugye a szünidő. Ilyenkor kiszabadulnak a gátlások, a gyerekek élvezik, ami természetes jelenség. És ami eddig még nem volt roller, mert azért ez az utóbbi időben harapózott el, hogy ennyi roller van, és ekkora teljesítményű roller van. Itt azért felvetődik a szülőnek is a felelőssége, hogy kisfiam, nem koporsót veszek megint csak, hanem egy rollert veszek, és próbáljál meg úgy közlekedni. Figyelnek az autósok rátok, de nem biztos, hogyha két jármű között kibukkansz, mint a múltkor és sajnálatos balesetek szemtanúi voltunk, hogy anyuka felállította a gyereket, és neki ment az autónak ki. Tehát nem, már fizikai lehetetlenség volt megállni. Tehát én azt mondom, hogy ez oda-vissza kellene, hogy játszon, hogy az autósok figyelnek, de ugyanúgy a rollereknek is óriási figyelemmel kellene közlekedni. Hát így alapvetően semmiféle számonkérés lehetőség nincs. Azt sem tudjuk egyébként mi se, hogy kivezetheti, mennyivel mehet, hol kell neki közlekedni, milyen felszerelésbe kell. Gyorsabban tud közlekedni, mint egy segédmotor. A segédmotorra kell védőfelszerelés, kell egy egészségügyi vizsga, kell egy kresszvizsga, rutinvizsga, forgalmi vizsga. Itt semmi nincs. Ott nyoma lehet követni, hogyha valaki elkövet valamit. Itt számtalanszor láttuk már, beszélgettek, telefonozik közben, levitte a tükröt és elment tovább. Na most ez az autósnak a kárát, ezt ki fogja megtéríteni, ha esetleg a kaszkó meg nem téríti. De azt mondom, hogy valahogy ezen nagyon gyorsan változtatni kellene, mert ahogy tetszett mondani, ez napi szinten már mi is látunk, oly sebességgel és oly gátlástalanul közlekednek egyesek. Nyilván nem húzunk sablont, mert nem mindenki, de vannak ilyen felelőtlen emberek, és szerencsém múlik az élete. Mindenképpen kell változtatni a közlekedési kultúrán. Én nekem veszőparipám ez a defenzív taktikai elemek. Ebből én nagyon-nagyon sokat használok, és merítünk belőle, hogy előrelátásra alapuló vezetésről beszélgetünk, hogy ezt az oktató el kell, hogy mondja a tanulónak, hogy mire számíthat ezekben a szituációkban, mit, hogyan tudnád ezt esetleg áthidalni, vagy megoldani ezt a problémát. De ez, mondom, társasjáték a közlekedés, milliószor hangsúlyoztam már, hogy oda visszajátszik, de figyeljünk egymásra, mert ha bekövetkezik a szünidő, eljön, akkor így is nagyon sok olyan idő hatására rettenetesen sok mikromobilitási eszköz van. figyeljünk egymásra, én nekem ez a véleményem. Igen, hát a párhuzamos közlekedés szabálya az, hogy gyorsabb előadás céljából nem váltunk nagyon sokszor egymás után forgalmi sávot, de arra van jogosítványa, hogy a fényjelző készüléknél előre haladjon teljesen a felfestett vonalig, megállás helyét jelző vonalig, de itt más városokban tapasztaltuk azt, hogy az autósok engedékenyek és előzékenyek abból a szempontból, hogy aki a külső forgalmi sávban az jobbra húzódik a belsőbe, például Budapesten is nyitnak egy sávot a motorosoknak. Hát itt Debrecenben még ez annyira nem elterjedt, pedig ezzel nagyon sokat tudnánk segíteni. Aztán ebből volt már konfliktus helyzet is, hogy miért nem mész arrébb, miért nem, vagy ismeri, vagy nem.
1: Horváth László gépjárműoktatónak köszönjük szépen a beszélgetést.

0: Sunshine FM program ajánló.
1: 93-5 Sunshine FM Debrecen, ez még mindig a Civis Aktuális, ugye közeledik a nyári szünet, még több gyerek lesz az utcákon, és legtöbb esetben nem gyalog közlekednek majd, hanem kerékpárral. 93-5 Sunshine FM Debrecen, május 31-én is jönnek a program ajánlók Kata jó voltából.
2: Szia Roli, bennetek is él még az a gyerekkori szerelem a matchboxok iránt. Június 6-án szombaton 9 és 14 óra között hatalmas kisautóbörzek gurul be a debreceni Voke Egyetértés Művelődési Központba. Ha hiányzik egy ritkaság a gyűjteményből, vagy csak szívesen nosztalgiáznátok a régi fémverdák között egy kávé mellett, itt a helyetek. Lehet csereberélni, vásárolni, szakmázni, vagy csak simán tátani a szátokat a miniatűr csodákra. Ráadásul a belépés teljesen díjtalan, úgyhogy hozzátok el a családot vagy a gyűjtő haverokat egy jó kis szombati pörgésre. Készen álltok egy zseniális időutazásra? Június 6-án este 7 órától Détár Enikő, Fésűs Nelli és Ladinek Judit repít vissza minket a 80-as évekbe, a debreceni Vokéba. Előkerülnek a korszak legnagyobb slágerei a Modern Talkingtól Cherig, ma meg a nosztalgikus sztorik a Magnó kazettákról és a Limara Dezodorról. Neked milyen sztorid van? Ha nincs, itt majd hallhatsz arról az időről, amikor a Kispolszki volt a menőség, ne továbbja. Mi sül ki abból, ha 6 teljesen különböző nő beiratkozik egy rúttánc kurzusra, majd jótékonyságból ledobják a textilt? Június 10-én 19 órától kiderül a debreceni Vokéban. A Mesztelen Igazság című zenés vígjátékban Halman Petra, Nyertes Zsuzsa, Gyebnár Csekka mutatják meg, milyen a fergeteges női összetartás. Gátlásokat otthon hagyni. Irány a színház. Könyvfalók és kultúrbúvárok. Lapozzunk bele a nyárba. Június 10-e és 14-e között érkezik a debreceni ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok, ami idén egy hatalmas csavarral az ikonikus Aranybika szállóba költözik be. Idén a csodás Újvidéket látjuk vendégül, úgyhogy lesz minden a balkáni világzenétől az izgalmas irodalmi kulisszatitkokig, a díszvendég pedig a Kossuth díjas Végen László lesz. Nyissátok ki a naptárat, írjátok fel, és június 10-e és 14-e között gyűjtsetek be pár felejthetetlen történetet. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Új MR-készüléket adtak át a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermeksürgősségi Központjában. A fejlesztésnek köszönhetően az intézményben már a képalkotó diagnosztika teljes spektruma, a röntgen, az ultrahang, a CT és az MR vizsgálat is egy helyen elérhető. Az új másfél teszlás berendezés gyorsabb vizsgálatokat, kiváló képminőséget és gyermekbarát kialakítást kínál, így a kisbetegeknek nem kell más épületbe utazniuk a diagnosztikai vizsgálatok miatt. A szakemberek szerint a fejlesztés jelentősen javítja a sürgősségi ellátás hatékonyságát. A központban egyébként évente mintegy 40 ezer gyermeket látnak el.
2: Ez úgynevezett széles furatú MR. Tehát ennél vannak szűkebbek, 60-65 centisek, ez egy 70 centis MR. Azért lett ez választva, mert hogy könnyebben legyen dolgozni a gyerekekkel, amikor altatják őket. Tehát ez az egyik ilyen különlegesség. A másik különlegesség, hogy tele van mesterséges intelligenciával. Ez onnantól elkezdve, hogy az adatokat gyűjti, a képet számolja, minél gyorsabban számolja ki, a teljes munkafolyamatot gyorsítja, a vizsgálatok gyorsabbak, és ez a gyerekeknél lehetőséget teremt arra, tehát azt látjuk, hogy azok az MR berendezések, amik már ezekkel a logikával készülnek, ez olyan gyorsá válnak, meg mozgási műtermékmentes képeket tudunk előállítani vele, hogy nő annak az aránya, hogy nem is kell altatni a gyermekek egy részét.
3: Vagy a Debreceni Gyermekklinika mára az ország második legnagyobb gyermekellátó központja, a legnagyobb vidéki klinika. 17 ezernél több fekvőbeteget látunk el évente, és közel 95 ezer járóbeteget ambuláns formában. 15 profilt működtetünk, 6 nagy ellátási egységet, és az, hogy egy ilyen modern képalkotó diagnosztikai egység szolgálja a gyermekellátást, az tényleg haba tortán. Az, hogy a gyermekanesteziológusok itt vannak a házban, és könnyen elérhetőek, az altatások egyszerűen mennek, az szintén fantasztikusan jó dolog, hiszen azt azért érdemes megemlíteni, hogy 8 éves kor alatt nagyjából minden gyermeknél egy ilyen 40 perces vizsgálatot, amit mozdulatlanul kell eltölteni, altatásban lehet elvégezni, és hát ez a készülék, ez alkalmas lesz a központi idegrendszeri különböző eredetű problémák, a has, mellkas, kismedence, mozgásszervi problémák a gerinc vizsgálatára, úgyhogy az eddigi évi 450 MR vizsgálatnál valószínűleg még többet fogunk vizsgálni, ez nem csak a város, hanem az egész régiónak egy nagyon-nagyon jó lehetőség lesz.

0: a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Augusztus végéig teljesíteni kell az uniós feltételeket. Súlyos hibát találtak az új BMW elektromos modelljénél. Egyre több magyar használ digitális tárcát. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egyre népszerűbbek Magyarországon a digitális tárcák, például az Apple Wallet vagy a Google Wallet. Egy friss felmérés szerint a magyarok 34%-a rendszeresen használja ezeket a mobilos fizetési megoldásokat. A kutatás azt is kimutat, hogy a hazai utazók többsége önállóan szervezi meg külföldi útjait, és online fizeti ki a szállást vagy az utazással kapcsolatos szolgáltatásokat. A válaszadók több mint fele külföldön is ugyanazzal a bankkártyával fizet, amelyet itthon is használ. A szakértők szerint a digitális fizetési megoldások terjedését a gyorsaság, a kényelem és a biztonság ösztönzi, miközben a magyarok utazási kedve is jelentősen megnövekedett az elmúlt egy évben. A BMW visszahívja a Debrecenben gyártott iX3-as elektromos autók egy részét, miután egy veszélyes műszaki hibát találtak. A probléma miatt töltés közben elektromos feszültség kerülhet az autó karosszériájára, ami akár áramütést is okozhat. Világszerte egyébként összesen 145 jármű érintett, amelyeket 2025. novembere és 2026. februárja között gyártottak. A hibát a fedélzeti töltőelektronikánál fedezték fel egy rutin ellenőrzés során. A BMW azonnal leállította az érintett autók átadását, a már kiszállított példányokat pedig visszahívják javításra. A gyártó szerint eddig semmilyen személyi sérülés nem történt, sem anyagi kár. A hibás alkatrészek cseréjét a tulajdonosok számára díjmentesen végzik el. Országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság egyetértésével. Az intézkedésre a tartós csapadékhiány és a meleg időjárás miatt volt szükség. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, valamint azok 200 méteres körzetében található külterületeken és a kijelölt tűzrakó helyek sem használhatók. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a száraz növényzet miatt egyetlen szikra is gyorsan terjedő tüzet okozhat. Belterületi kertekben a grillezés továbbra is megengedett, de inkább gáz vagy elektromos grillek használatát javasolják. Már 2026 utolsó negyedévében megindulhatnak a Magyarországnak járó, korábban visszatartott uniós források kifizetései, ezt jelentette be Kármán András. A pénzügyminiszter szerint az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött megállapodás összesen 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forint forrás felszabadítását teszi lehetővé. A legfontosabb feladat most az úgynevezett helyreállítási alapokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése, amelyek határideje augusztus vége. A kifizetési kérelmeket szeptemberben küldik meg Brüsszelnek, ezt követően indulhatnak el a folyósítások. A tárcavezető szerint a források jelentősen növelhetik Magyarország költségvetési mozgásterét, és új beruházások, fejlesztések előtt nyílnak meg utak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Nyíregyháza körzetében gomoly felhős napos időre készülhetünk, több órás napsütéssel. A délután folyamán elszórtan zápor vagy zivatar is kialakulhat, az északkeleti szél időnként megélénkülhet. Napközben 22 és 26 fok közötti hőmérsékletek várhatóak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
3: Csodás vasárnap délután, drága Sunshiner! Kezdjünk bele a mai Sunlight-ba, Kereken 4 órán keresztül rádiózunk együtt, én hozom a térség ritmusát és a legtutibb infókat.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó.

Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. A mai napon május 31-én a Petronellák és az Angélák ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. Mindemellett nemzetközi gyermeknap van, úgyhogy köszöntjük az összes kisgyermeket. Sőt, mi több, 40 éve a dohánymentes világnapot is tartjuk. 115 éve vízre bocsátották a Titanicot, de még egy érdekesség a Titanickal kapcsolatban, szintén ezen a napon, 2009-ben hunyt el a Titanic utolsó ismert túlélője. A hajó elsüllyedésekor mindössze 9 hetes volt. 96 éve született Clint Eastwood, amerikai színész, rendező, producer. Fánfekteket is gyűjtöttem össze, mint például 1859-ben elindult a Big Ben. A londoni parlament ikonikus órája először kezdte mérni az időt. A Big Ben egyébként eredetileg nem a torony, hanem a benne lévő nagy harang neve. 2013. május 31-én pedig lecsapott az eddig mért egyik legszélesebb tornádó az amerikai El Reno térségében, szélessége meghaladta a 4 kilométert. Térségünkben 24 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet, jelenleg felhős az ég, a frontra érzékenyeknek pedig kitartást, én veletek vagyok. Hamarosan meg fogjuk nézni az utak helyzetét, de ha bármit látsz, akkor oszd meg velem 0620-316-3000. Most pedig David Guetta és Kim Petras közösével megyünk tovább a When We Were Young-gal 2023-ból. Na, hogy a Sunshine-on.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfül elhallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

0: utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
1: Follow the flow után a Sunshine FM-en nézzük meg most közösen, mi a helyzet az utakon.
2: Nyíregyházan a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódása várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy részes zsák utca, munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Ugyanakkor Nyíregyháza és Nagykáló között nagy szállás Nyíriesnél. Továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások érvényesek, de ha az M3-as autópálya ha kanyarodnál, akkor jó, ha tudod, Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek. A 227-es és a 225-ös kilométer között a belső sávot lezárták, csak a külső sáv járható. Szintén Budapest felé a 267-es jelű Máté szakaszát már németi csomópont lehajtóágát is lezárták, terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalomtól a 41-es és 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Viszont Debrecenben is megkezdődött a Harsona utca nagyfelületű útfelújítása, ami az időjárási viszonyoktól függően várhatóan néhány hétig tart majd. Széles Diana alpolgármester tájékoztatása szerint a beruházás ideje alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszon, az utcában működő vállalkozások kamionforgalma miatt az útburkolat az évek során súlyosan tönkrement, a teljes rendbetétellel pedig a biztonságosabb közlekedést kívánja biztosítani az önkormányzat, ezért a sofőrök arra kérik, hogy fokozott figyelemmel és ideiglenes jelzéseknek megfelelően vezessenek. De a Harsona utca mellett több utcán is útfelújítási munkálatok okoznak sebességkorlátozást, valamint útszűkületet is. Gondolok itt a Halastó utcára, Fekete István utcára, Zöld utcára és a Kolónia utcára is. Tájékozódj indulás előtt és légy türelmes, ha beleszaladsz egy felújítás alatt álló szakaszba. De ha teheted, akkor kerüld el. Továbbra is várom az útinfókat, segítsük együtt autós társainkat, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig Loit és a Get Lucky-t játszom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Csak elrepült ez az óra, viszont a Sunlight következő órájában is számítok rád, fogunk majd horoszkópozni és foglalkozunk az egészségünkkel, de az órát előtt elbúcsúztatjuk a francia DJ és producer, a Latin House és Afro House egyik legnépszerűbb előadójával, Hugh Göllel, akinek a legnagyobb slágere az I Adore You, ami világszerte hatalmas sikert aratott. 2026-ban is a legnagyobb fesztiválokon lép fel, valamint Ibiza meghatározó klubjaiban. Én pedig most a Sunshine-on ezt az Afro House hangulatot fogom hozni neked, az I Adore You-val 2024-ből, a reklámot és a legfrissebb híreket követve. Már vissza is térek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk el többek között.

0: használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Hello Debrecen!
2: Itt az új taxis élmény.
1: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
2: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
1: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
2: Utazz bárhová egyszerűen.
1: Töltsd le az Uber alkalmazást,
2: vagy hívd az 555-555-öt.
1: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
2: Készen állsz az új kalandra?
1: 555 taxi és Uber Taxi.
3: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
4: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
4: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
7: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nyár végéig felszámolhatják az MCC-t. Nem támogatja a kormány a CETI debreceni akkugyárának további bővítését. Megugrott az aszfalt ára Európában. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jelentős változásokat jelentett be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kormány döntése szerint augusztus végéig megszüntetik azokat a közérdekű, vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetemeket működtetnek. Az érintettek között van az MCC, vagyis a Matthias Corvinus Kollégium is. A miniszterelnök szerint az intézkedés az uniós források lehívásához szükséges vállalások egy része. Az egyetemeket fenntartó alapítványok esetében hosszabb, 2027. augusztusáig tartó átmeneti időszakot biztosítanak. Az MCC közben cáfolta a miniszterelnök kijelentését, szerintük a működésük nem kerül veszélybe, és más formában folytatják a további tevékenységüket. Nem támogatja a kormány a debreceni CETL akkumulátorgyár megépítésének korábban tervezett második és harmadik ütemét. Erről beszélt egy interjúban Tárkányi Zsolt. A politikus szerint a kabinet szigorúbb szabályokat vezetne be az akkumulátoripar számára, és a hatóságok a jövőben komolyabb szankciókat is alkalmazhatnak majd a szabályszegő cégekkel szemben. Az államtitkár arról is beszélt, hogy még idén újra nyithatják a tavaly bezárt 106-os vasútvonalat. Hangsúlyozta továbbá, hogy a jövőben közmeghallgatásokat átláthatóbban és demokratikusabb módon kívánják megszervezni. Új MR készüléket adtak át a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermeksürgősségi központjában. A fejlesztésnek köszönhetően az intézményben már a képalkotó diagnosztika teljes spektruma, a röntgen, az ultrahang, a CT és az MR vizsgálat is egy helyen elérhető. Az új másfél teszlás berendezés gyorsabb vizsgálatokat, kiváló képminőséget és gyermekbarát kialakítást kínál, így a kisbetegeknek nem kell más épületbe utazniuk a diagnosztikai vizsgálatok miatt. A szakemberek szerint a fejlesztés jelentősen javítja a sürgősségi ellátás hatékonyságát. A központban egyébként évente mintegy 40 ezer gyermeket látnak el. A BMW visszahívja a Debrecenben gyártott iX3-as elektromos autók egy részét, miután egy veszélyes műszaki hibát találtak. A probléma miatt töltés közben elektromos feszültség kerülhet az autó karosszériájára, ami akár áramütést is okozhat. Világszerte egyébként összesen 145 jármű érintett, amelyeket 2025. novembere és 2026. februárja között gyártottak. A hibát a fedélzeti töltőelektronikánál fedezték fel egy rutin ellenőrzés során. Jelentősen megdrágult az aszfalt Európában az iráni konfliktus és az emelkedő olajárak miatt. A legnagyobb problémát a bitumen drágulása okozza, amely az aszfaltgyártás nélkülözhetetlen alapanyaga. A szakmai beszámolók szerint egyes helyeken a bitumen ára akár meg is duplázódott. A többletköltségeket egyelőre az útépítő cégek próbálják kigazdálkodni, de hosszabb távon ez egyre nehezebb lehet. Magyarországon a folyamatban lévő útfelújítások várhatóan nem kerülnek veszélybe. Ugyanakkor a jövőbeni beruházások drágábbak lehetnek, és egyes önkormányzatok kevesebb útszakaszt tudnak majd felújítani ugyanabból a keretből.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén változóan felhős, időnként napos idő várható. A délutáni órákban helyenként zápor előfordulhat, jelentősebb csapadék azonban nem valószínű. A szél gyenge, időnként mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 fok körül alakul, délután pedig 24 fok is várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3 órát és a legfrissebb híreket követve már bele is csapunk a Sunlight második órájába. Ebben az órában foglalkozunk az egészségünkkel és horoszkópozunk is, de a térség ritmusa is velem lesz. Sokak kedvencével kezdem meg az órát, ez nem más, mint a Where is my husband 2025-ből.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéiteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Ahogyan azt már megszokhattad a Sunshine FM-en, nincs vasárnap asztrológia nélkül. Jön Kata, aki elárulja nekünk, mit jósoltak mára, május 31-ére a csillagok.
2: A kosmár korra reggel gyors tempóra kapcsol. Remek, ha megvan a lendület, csak a ritmust kell eltalálnia. A bika most remekül halad a munkával, nem is csoda, hiszen van motivációja, odahaza is várja pár olyan feladat, amit jó ideje halogat. Az ikrek ma sziporkázik, ráadásul üzenetek, hívások, hírek színesítik a napját, egymás után pattannak ki fejéből az ötletek, a munkatársai nehezen tartják a lépést. A rák most jobban ragaszkodik a biztonságot adó szokásokhoz, mint máskor. Jól esik számára a rend, az ismerős illatok, ez most különösen feltölti. Az oroszlán ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, akár akarja, akár nem. Ha kap egy elismerést vagy bókot, az most különösen jól esik. A szüzet örömmel tölti el, amikor a kis részletek a helyükre kerülnek. Ma ilyen napja lesz. Amit ma átnéz, az tisztább, rendezettebb lesz. És így gyorsan körvonalazódik majd a heti ütemterve. A mérleg ma több nézőpontot is át tud látni egyszerre, és ez segít egy folyamatban lévő döntésnél. Könnyen teremt kellemes légkört maga köré, ez pedig vonzza az embereket. A Skorpió ma figyeljen egy kicsit befelé, így észreveheti, hogy mi az, amit már régóta ki kellene mondania. Felszabadító lesz, ha végre megteszi. A nyilas mai napját élénk kíváncsiság és jó kedv színezi. Jöhet egy meghívás, vagy akár egy utazási ötlet, vagy valami, ami kilendíti a megszokottból, lelkesedése pedig másokra is átragad. Ha a bak munkahelyén most túl gyorsan közelít egy határidő, gyakorlatias hozzáállása könnyedén talál megoldást. Munkatársai számítanak remek képességeire. A vízöntő készüljön, mert a mai nap váratlan fordulatot hozhat. A rugalmassága most nagyon jól fog jönni. Munkatársai is tudják, hogy önnek mindig van egy B-terve. A halak ma szívesebben dolgozik egyedül. Jól esik egy kis zene, egy illat, vagy egy csendesebb sarok, ahol összerendezheti a gondolatait.
1: Nagyon köszik, Kata, várlak majd vissza a térség legtöbb program lehetőségeivel. Most viszont már megyünk is tovább Marshmallow-val és Annámmal a Sunshine-on.
0: Sunshine FM asztrológia.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Beszéljünk most arról, hogyan előszeted meg a szúnyogcsípéseket. A nyári időszak egyik leggyakoribb kellemetlensége a szúnyogcsípés, bár sokan csak bosszantó viszketésként gondolnak rá, a szúnyogok egyes betegségek terjesztésében is szerepet játszhatnak, ezért fontos a megelőzés. Az egyik legegyszerűbb védekezési mód a megfelelő öltözködés. A hosszújú felsők és a hosszú nadrágok csökkenthetik a szabadot hagyott bőrfelületet, különösen a szúnyogok által kedvelt esti órákban. Érdemes világos színű ruházatot viselni, mert a sötét színek jobban vonzák a rovarokat. Szintén hatékonyak a különböző szúnyogriasztó készítmények, ezeket a használati utasításnak megfelelően kell alkalmazni, és szükség esetén újra felvinni a bőrre. A lakásban szúnyoghálók, elektromos rovarriasztók, valamint ventilátorok is segíthetnek távol tartani a rovarokat. Fontos azonban figyelni a környezetünkre is, a szúnyogok előszeretettel szaporodnak a pangó vízben, ezért célszerű rendszeresen kiüríteni az esővízgyűjtőket, virágalátéteket és minden olyan edényt, amelyben víz gyűlhet össze. Ha mégis megcsíp egy szúnyog, próbáld elkerülni a vakarózást, mert ez fokozhatja az irritációt és növelheti a fertőzés kockázatát. A viszketés enyhítésére hűsítő gél vagy hideg borogatás alkalmazható. Összességében elmondható, hogy néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthetjük a szúnyogcsípések számát, és nyugodtabban élvezhetjük a nyári esték és a szabadtéri programok örömeit. Remélem, hogy a következő zenét is fogod élvezni, hiszen 2013-ba utazunk vissza az éteren keresztül a Sunshine-on, John Newman-nel és a Love Me Again-nel.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

és Sunlight fél idejéhez érkeztünk el. Mi kereken 2 órán keresztül tudunk együtt rádiózni. Az óra búcsúdala hozója a brit albán pop énekesnő, a világ egyik legnépszerűbb előadója, Dua Lipa lesz, aki 2023-ban a Radical Optimism korszakát egy új koncertfilmmel és élőalbummal, valamint kiadvánnyal zárta le, amely a világturné fináléján készült. Több mint 1,7 millió nézőt vonzott világszerte, és eddigi legsikeresebb turnéja lett. A dal címe pedig a Don't Start Now 2019-ből, most egy pici PH érték, utána pedig a legfrissebb híreket követve. Jövök vissza, számítok rád!

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat is, kellemes hétvégét. Hát május végén, június elején, ilyenkor már lényegesen nagyobb forgalom és a nyárias időjárást idézi ez a hangulat már nagyon sok helyen. Sőt, az utakon is megjelentek a motorkerékpárok, kerékpárok szép számmal, és hát nagyon sokan ugye két keréken közlekednek. Sávváltásoknál, keresztező főútvonalaknál álljanak meg időben, nézzenek szét, és a vasúti átjárókat is fékkészenlét állapotban közelítsék meg. Sajnálatos módon nőnek a balesetek számaránya mindkét vármegye területén, és az M3-as autópályán is a sebességhatárokat sehol ne lépjék túl, ami a felső határa 130 km/h, és a belső sávot csak előzés céljából vegyék igénybe, tartósan ott közlekedni nem szabad. És az idegenforgalom országhatárállomás fele is lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni. Köszönöm, kellemes hétvégét!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Fokozott ellenőrzés vár a motorosokra június első hetében. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni szívgyógyászat. Újraindul a mentőszolgálat hősképző programja. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Országos motoros ellenőrzést tart a rendőrség június 1-e és 7-e között egy európai közlekedésbiztonsági akció részeként. A hatóságok kiemelten vizsgálják majd a bukós isakok szabályos használatát, a gumiabroncsok állapotát, a rendszámtáblák láthatóságát és a világító berendezések megfelelő működését. Az ellenőrzések során a szabálytalan átalakításokat is keresik, különösen a módosított kipufogó rendszereket. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a rendszámtáblák eltakarása vagy meghamisítása akár bűncselekménynek is minősülhet. Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a debreceni szívgyógyászat. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikáján elvégezték ugyanis az ezredik úgynevezett TAVI beavatkozást, vagyis a katéteres aorta billentyű beültetést. Az eljárás a nyitott szívműtét korszerű alternatívája, amely során az új szívbillentyűt katéteren keresztül juttatják a szívbe. A minimálisan invazív technika gyorsabb felépülést és kisebb kockázatot jelent a betegek számára. A debreceni klinika egyébként 2013-ban első vidéki intézményként indította el a programot, és ma már az ország egyik legjelentősebb strukturális szívcentrumaként működik. Idén várhatóan 250 ilyen beavatkozást végeznek el a szakemberek. Több mint 250 könyvvel támogatta a Debreceni Egyetem gyermekklinikáján kezelt gyermekeket a Mélius Juhász Péter könyvtár. Az adományban mesekönyvek, ifjúsági regények, ismeretterjesztő és készségfejlesztő kiadványok is helyet kaptak. A kezdeményezés célja, hogy a hosszabb kezelésre szoruló gyermekek számára tartalmasabbá és könnyebbé tegye a kórházban töltött időt. A könyvek több osztályra, köztük a hematológiára, a rehabilitációs részlegre, valamint a Roland McDonald családközpontba is eljut. A szakemberek szerint az olvasás nem csak kikapcsolódást nyújt, hanem segíthet csökkenteni a szorongást és erősítheti a gyógyulásba vetett hitet is. Vádat emelt a debreceni járási ügyészség a Nyírmárton falvai lombkoronasétány ügyében. Az ügyészség szerint a település korábbi polgármestere és társai jogtalanul próbált több mint 64 millió forintos támogatáshoz jutni egy erdei kirándulóhely és lombkoronasétány megépítésére. A vád szerint a pályázat benyújtásakor megsértették a támogatási feltételeket, mert a kivitelezéshez benyújtott adatok mögött valójában ugyanaz a vállalkozói kör állt, így nem valósult meg a szabályos versenyeztetés. Ismét elindítja népszerű hősképző programját az Országos Mentőszolgálat. A Hősképző Plusz elsősorban középiskolásokat és egyetemistákat vár, akik szeretnének többet megtudni az életmentésről és a mentők mindennapi munkájáról is. A program a 2018-ban indult kezdeményezés kibővített változata, amelynek keretében az ország mentőállomásain ingyenes képzéseket tartanak. A nyári időszakban a résztvevők 2-3 órás pályaválasztást segítő foglalkozásokon is részt vehetnek, ahol az újraélesztés alapjait és más gyakorlati életmentő ismereteket sajátíthatnak el. A cél, hogy minél több fiatal legyen képes szükség esetén segítséget nyújtani embertársainak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Thank you.
3: Holnap Debrecen környékén változóan felhős, időnként napos idő várható, a délutáni órákban helyenként zápor előfordulhat, jelentősebb csapadék azonban nem valószínű. A szél gyenge, időnként mérsékelt lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet 14 fok körül alakul, délután pedig 24 fok is várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 4 óra után 4 perccel már vissza is huppantam a székemben. Nagyon köszönöm a legfrissebb híreket. Ebben az órában fogunk bulvárkodni, és ismételten megnézzük majd, mi a helyzet az utakon. De ha bármit látsz, 0620 316 3000. Megkezdem az órát Radartonnal és a Blood Runninggal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

hősök után a Sunshine FM-en bulvárkodjunk egy kicsit. Nyakunkon BB Rexa új albuma, a Dirty Blonde, amiről most egy új dalt robbantott az énekesnő. Újra összeállt a superstar DJ-vel, David Guettával, akivel közösen korábban olyan slágereket villantott, mint a Hey Mama, vagy éppen az I'm Good. A végeredmény ezúttal is egy fülbemászó EDM himnusz lett. A Sad Girls című újdonság pörgős és slágergyanús, de ahogy a címből is kiderül, a szövege igencsak érzelmes és személyes az előadó számára, ugyanis azoknak szól, akik tomboltak már a táncparketten törött szívvel, mert nem hagyták, hogy az legyőzze őket. Amikor nem vagy jól, de mégis táncolsz és próbálsz kitartani magad mellett, az ilyen pillanatokban ez az egyik legerősebb dolog, amit tehetsz. A dalhoz videó is forgott, amiben a sztár a terapeutájának sírja el bánatát. A Dirty Blonde június 12-én jelenik meg. Míg ezt a dalt nem pörgetjük, addig 2022-ből hozom neked David Guetta és BB Rexa közösét, az I'm Good-ot. Na, hogy a Sunshine-on.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Tóth Abigail után a Sunshine FM-en nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon.
3: Nyíregyházan a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy részes zsák utca, munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Ugyanakkor Nyíregyháza és Nagykáló között nagy szállás Nyíriesnél. Továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások érvényesek, de ha az M3-as autó pályára kanyarodnál, akkor jó, ha tudod, Budapest felé, Nyíregyháza térségében zajvédőfalat építenek. A 227-es és a 225-ös kilométer között a belső sávot lezárták, csak a külső sáv járható. Szintén Budapest felé a 267-es jelű Máté szakaszát, már németi csomópont lehajtó ágát is lezárták, terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalomtól a 41-es és 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Viszont Debrecenben is megkezdődött a Harsona utca nagyfelületű útfelújítása, ami az időjárási viszonyoktól függően várhatóan néhány hétig tart majd. Széles Diana alpolgármester tájékoztatása szerint a beruházás ideje alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszon, az utcában működő vállalkozások kamionforgalma miatt az útburkolat az évek során súlyosan tönkrement, a teljes rendbetétellel pedig a biztonságosabb közlekedést kívánja biztosítani az önkormányzat, ezért a sofőröket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel és ideiglenes jelzéseknek megfelelően vezessenek. De a Harsona utca mellett több utcán is útfelújítási munkálatok okoznak sebességkorlátozást, valamint útszűkületet is. Gondolok itt a Halastó utcára, Fekete István utcára, Zöld utcára és a Kolónia utcára is. Tájékozódj indulás előtt és légy türelmes, ha beleszaladsz egy felújítás alatt álló szakaszba. De ha teheted, akkor kerüld el. Továbbra is segítsük együtt autós társainkat, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig Rehabet és a Believe-et játszom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
4: Raise back your vibes. We're damn well. Around the world.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg kis élménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Heavy Mafia után el is érkeztünk a Sunlight harmadik órájának a végéhez, de mielőtt elbúcsúztatnánk ezt az órát, beszéljünk az üzemanyagár változásról. Szombaton tovább folytatódott a csökkenő tendencia a nagykereskedelmi piaci árak tekintetében. A benzin bruttó 12 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 11 forinttal kerül kevesebbe. Ami azt jelenti, ha nem nézzük a védett árakat, akkor a 95-ös benzin 674 forint per liter áron, a gázolaj pedig 686 forint per liter áron kapható. Az órát most Taylor Swift-tel búcsúztatom, utána egy pici PH érték, majd a legfrissebb hírek a terep. Várlak vissza 5 óra után is.

A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újra megnyílhat az Erasmus a magyar diákok előtt. 30 napos karanténban van egy óvodai csoport Balmazújvárosban. Allergén miatt hívtak vissza egy népszerű rákcsálnivalót. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jó hírt kaptak a magyar egyetemisták. Szeptembertől újra csatlakozhatnak az Erasmus programhoz azok a hallgatók is, akik az elmúlt években kimaradtak a rendszerből. A bejelentést Ursula von der Leyen tette Brüsszelben, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. A megállapodás részeként a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a kekvák rendszerét, amelyet az Európai Unióban korábban összeférhetetlenségi aggályok miatt kifogásoltak. Az Erasmus programból eddig több mint 20 magyar egyetem hallgatói estek ki. A döntés így több ezer diák számára nyithatja meg a külföldi tanulás és tapasztalatszerzés lehetőségét már a következő tanévtől. Járványügyi intézkedéseket vezettek be Balmazújvárosban, miután megjelent a hepatitis A vírus a településen. A tájékoztatás szerint a napsugár óvoda süni csoportját 30 napos járványügyi megfigyelés alá helyezték, ezért a csoportszobát ideglenesen bezárták. A gyerekek és az intézmény dolgozóinak védelme érdekében a hétvégén az egész óvoda területén rendkívüli teljes körű fertőtlenítést végeznek. A városvezetés arra kéri a szülőket, hogy fokozottan figyeljenek a higiéniai szabályok betartására, és bármilyen gyanús tünet esetén forduljanak orvoshoz. A hatóságok folyamatos figyelemmel kísérik a helyzetet. A közlekedési egyesület támogatja a Piac utca nyári sétáló utcává alakítását, de a buszok kizárását vitatja. A szervezet szerint a belvárosban értékes közterületeket nem autók tárolására, hanem a gyalogosok és a közösség élet számára érdemes fenntartani. Ugyanakkor nem értenek egyet azzal, hogy az érintett szakaszon a buszforgalmat is kizárják. Álláspontjuk szerint a lezárt belvárosi területnek a város minden részéből könnyen megközelíthetőnek kell maradnia. Az egyesület szerint különösen a villamospótló és a helyi autóbuszok közlekedésének biztosítása lenne fontos a nyári időszakban. Három jelentős fejlesztést adtak át a Hajdú-Bihari Csömkő településen. A több mint 10,5 millió forintos beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A fejlesztések keretében teljes nyílászáró csere történt a faluház és a könyvtár épületében, míg a közös önkormányzati hivatal új légkondicionáló berendezéseket kapott. Emellett korszerűsítették a hivatal informatikai rendszerét is, amely a digitális ügyintézést és a hatékonyabb működést segíti. Visszahívta a forgalomból a fogyasztóvédelem a HBF Wasabi Mayo Flavor Popcorn egyik tételét. A hatóság szerint a Dél-Koreából származó termék csomagolásán nem tüntették fel megfelelően a tejallergént, ami veszélyt jelenthet a tejallergiások számára. Az érintett popcornból Magyarországra is érkezett. A visszahívás a 80 g-os kiszerelést érinti, a minőség megőrzési ideje 2026. december 4-e. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a megjelölt terméket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén változóan felhős, időnként napos idő várható, a délutáni órákban helyenként zápor előfordulhat, jelentősebb csapadék azonban nem valószínű. A szél gyenge, időnként mérsékelt lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet 14 fok körül alakul, délután pedig 24 fok is várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. A legfrissebb híreket és 5 órát követve a Sunlight utolsó órájába lépünk bele. Ebben az órában hozok keltető visszatekintőt, programajánlót, de nyugi, a térség ritmusa is velem lesz. Disco Lines-szal és a No Pro Boys-szal kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Ezután a Sunshine-on, ahogyan ígértem, hozom a keltető visszatekintőt, közösen meghallgathatjuk, miről csacsogtunk reggel Balogh Bélával és Dankó Lacival. Ha nem szeretnél a reggeli jókedvről lemaradni, akkor állítsd az ébresztőt 6 órára, mert a keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
0: De szeretnék férfi lenni.
2: Már miért?
0: Hát 5-kor kell.
2: Én is, mert akkor csajozhatok.
0: Jó, hogy azt szeretnél.
2: Tehát én is férfi lenni.
0: Szóval, hogy 5-kor kelsz. Én 4-kor.
2: Igen?
0: Ahhoz, hogy úgy nézek ki így, ahogy most.
2: Tényleg?
0: És ezt hál' Istennek már nem látja.
2: De jól nézel ki. Tehát, hogy és 4-kor kelsz?
0: 4-kor kellek azért, hogy így nézek ki.
2: De figyelj, de nem mondták neked, hogy ez egy rádió. De és ma lehet, hogy felvételt se csinálunk.
0: Norbitól ezt rendszeresen megkapom, hogyha igen, kiöltözök. Te figyelj már, amúgy nem tudod, hogy nem a tévében dolgozol. És mondtam, hogy de attól még
2: persze, a legyél magad, így van, ne Norbiról vegyél példát. Legyél egy kicsit igényesebb.
0: Gondoltam, kölcsön kérem a mellényit, de mindegy.
2: Szerinted, és ez a kérdésünk ma, a férfiak vagy a nők dolgoznak többet? Hogy 2006 óta dolgozom, szerintem a férfiak dolgoznak többet, írja Melinda.
3: Hát egy csomó fizikai munkán, de gondolj bele, aki ott áll mondjuk egy overallban aszfaltozás igen, mellett.
2: De én nem várom el a nőktől,
3: kint,
2: Laci, nem várom el a nőktől, hogy ők többet dolgozzanak.
3: Nem is
2: vagy
3: kell.
2: Ugyanannyit, azt sem várom el. Tehát hogy én azt várom el a nőktől, hogy dolgozhatnak kevesebbet, hiszen a munkabírásuk is lehet, hogy kevesebbet, meg ők legyenek mindig frissek, üdélyek, szólj hozzám arra nyugodtan, mert már csípőretett kézzel.
3: Csípőretett kézzel. Ez a köcsögállás, tudod? Ezt így hívják az erdélyek így hívják, hogy köcsögállás, amikor az asszony kint áll a ház előtt, és a kocsmából várja haza az urát, csípőretett kézzel, és akkor messziről olyan formája van, mint egy köcsögnek.
0: Tehát, igen, mert most eddig megfigyelő állásban voltam, most már átvettem a köcsögállást.
2: Igen. De jó, de figyelj már ide, de miért állsz így, amikor én azt mondom, hogy nem kell a nőknek annyit dolgozni. Hát ennek csak örülni.
3: Nem arra tette a csípőre, hanem amikor mondtad, hogy legyenek frissek, üdék.
0: Igen, ne dolgozzunk annyit, akkor én is.
2: És nem az, hogy frissek, üdék, ott félbe vágtam a mondatot, mert már csípőre tettem a kezem, és nem mertem folytatni, csak azért, hogy nekünk az hiányzik, hogy amikor hazaérünk, vagy ha nem is érünk haza, legyen kivel megosztani a problémánkat. Ja, tehát így mondom, ez szarul jött ki, ez rosszul jött ki. Ez két dolog. Tehát ha hazaérünk, jó, ebben már nem fogok jól kijönni, otthon se. Tehát, hogyha hazaérünk.
3: Te se érsz már haza.
2: Mire kanyarodunk rá, Mara? Segíts nekem.
0: Felvettem a köcsögállást.
2: Már megint?
3: Nem, lesetette, a zene alatt is így állt. Én nem merek, sem merek szólalni azóta.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Frequencies után a Sunshine-on Katályi a terep, aki összegyűjtötte a térség program lehetőségeit. Én nem húzom tovább az időt, átadom neki a szót.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Május utolsó vasárnapján a gyerekek veszik át az uralmat a Kossuth téren, ahol 14 órától minden róluk szól. Óriás mesefigurák, vidám park és népi játékok várják a legkisebbeket, így a szülőknek nincs más dolguk, mint felvenni a ritmust az egész délutános pörgéssel. A részvétel teljesen díjmentes, szóval gyertek el május 31-én, és töltsünk el egy felejthetetlen napot a város szívében, ahol a színpadi produkciók mellett a közös élmény a legfőbb ajándék. Komoly zenerajongók, figyelem, egy elképesztően monumentális estével búcsúztatja az évadot a debreceni Kodály Filharmónia. Június 5-én és 6-án este 7 órától az Őserő címet viselő koncerten Mahler zseniális feltámadás szimfóniája és Rachmaninov érzelmes zongora versenye csendül fel a Kölcsei Központ nagytermében. A Kodály Filharmonikusokat és a Kodály kórust a neves Alexander Slatkovszki vezényli, úgyhogy garantáltan libabőrös, lélekemelő élményben lesz részetek.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programolja!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

gyorsan elrepült ez a 4 óra. Nagyon köszönöm a kitüntető figyelmet, de véget ért a móka mára. Zárul már a mókatára. Ennyi voltam mára, találkozunk majd pénteken a Keltetőben. Reggel 6-kor Balogh Béla mellett. Addig viszont hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Viszont ha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép estét, jó pihenést kívánok neked, és kitartást a jövő héthez. Lelépek, mara vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés, és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Átvilágítás jöhet a digitális állampolgárság programnál. Súlyos gondok vannak a gyermekvédelemben. Magyar hadifoglyok sírjaira bukkanhattak Kazasztánban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átvilágíthatják a digitális állampolgárság programot, vagyis a DAP rendszert. A digitális Magyarország ügynökségnél történt vezetőváltás kapcsán merült fel, hogy a program működését biztonsági, technológiai és pénzügyi szempontból is megvizsgálhatják. A nyilatkozatok szerint a rendszer alapvetően sikeresnek tekinthető, jelenlegi funkcióit megfelelően ellátja, ugyanakkor további fejlesztésekre lehet szükség. A vizsgálat célja annak felmérése, hogy a rendszer hosszú távon mennyire biztonságos, korszerű és fenntartható. A digitális állampolgárság program az elektronikus ügyintézés egyik legfontosabb hazai platformja lett. Elkeserítő képet mutat a gyermekek mentális állapota és a gyermekvédelem helyzete a Hintalovon Alapítvány friss gyermekjogi jelentése szerint. A kék vonalhoz tavaly több mint 12 000 érdemi segélyhívás érkezett, egyre több fiatal szorongás, bántalmazás vagy önsértés miatt kér segítséget. A jelentés szerint 2024-ben több mint 125 000 kiskorút tartottak nyilván veszélyeztetettként, és nőtt a jelzőrendszeri bejelentések száma is. A szakemberek szerint a gyermekvédelmi rendszer túlterhelt, a mentális ellátás kapacitásai pedig sok esetben nem elegendőek. Az új Szociális és Családügyi Minisztérium ezért most komoly feladatok előtt áll. Erősíteni kell a jelzőrendszert, a nevelőszülői hálózatot és a gyermekpszichiátriai ellátást is. Ismét elindítja népszerű hősképző programját az Országos Mentőszolgálat. A Hősképző Plusz elsősorban középiskolásokat és egyetemistákat vár, akik szeretnének többet megtudni az életmentésről és a mentők mindennapi munkájáról is. A program a 2018-ban indult kezdeményezés kibővített változata, amelynek keretében az ország mentőállomásain ingyenes képzéseket tartanak. A nyári időszakban a résztvevők 2-3 órás pályaválasztást segítő foglalkozásokon is részt vehetnek, ahol az újraélesztés alapjait és más gyakorlati életmentő ismereteket sajátíthatnak el. A cél, hogy minél több fiatal legyen képes szükség esetén segítséget nyújtani embertársainak. Jelentős változás jöhet az Európai Unión kívülről érkező kis csomagoknál. Az új uniós szabályozási terv szerint ugyanis július 1-től a 150 euró alatti küldeményeket is külön teher sújtja, ami elsősorban az olyan népszerű webáruházak vásárlóit érintheti, mint a Temu, a Shein vagy éppen az AliExpress. A közösségi médiában terjedő információk szerint akár 3 eurós díj is megjelenhet a kis csomagok után. Ugyanakkor fontos, hogy a végleges szabályok részletei még nem minden esetben tisztázottak. Több mint 100 évvel az első világháború után magyar hadifoglyok sírjaira bukkantak Kazasztánban. A felfedezést az északkeleti Pavlodari régióban, Ekibasztus közelében tették, ahol egy külszíni szénbánya bővítése során került elő egy egykori hadifogoly temető nyoma. A kutatást a Hadügyminisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei végezték. A leletek új adatokat szolgáltathatnak az osztrák-magyar monarchia hadifoglyainak sorsáról. A megmaradt sírjeleket az Ekibasztuszi Múzeumban helyezték el, így hosszú távon is megőrzik az elesett katonák emlékét.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank legutóbb közzétett deviza középárfolyamai alapján a forint továbbra is stabilan teljesít a vezető valutákkal szemben. 1 euró árfolyama 359 forint körül alakul, az amerikai dollárért 309 forintot kell adni, az angol font 415 forint közelében mozog, amíg a svájci frank árfolyama 394 forint körül jár. A deviza piacot egyébként továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a befektetői hangulat alakítják. Holnap térségünkben változóan felhős időre számíthatunk, időnként hosszabb napos időszakokkal. A nap folyamán elszórtan záporok kialakulhatnak, ha a csapadék várható mennyisége helyenként elérheti a 3 mm-t is. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali órákban 14 fok körüli értékeket mérhetünk, délután pedig 24 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Kellemes vasárnap estét minden Sunshine hallgatónak és filmrajongónak, hiszen itt vagyunk már is filmes és mozis témájú műsorunkban. A Sunshine Cinemát hallgatod a következő két órában, én pedig már is mondom, hogy ma mivel várlak. Érkezik egy olyan film Ewan McGregor és Anne Hathaway főszereplésével, akik egyébként egy házaspárt alapítanak, és egy kozmikus baleset kapcsán a dínók és az egész őskor a szomszédjukba költözik, vagy az ő lakókörnyezetük költözik inkább a dínók otthonába. Na, nem is árulok el ebből többet, hallgassatok a műsort, és akkor elmondom majd pontosan miről szól, és hogy mikortól nézhetjük meg. És most már az is biztos, hogy 78 évesen ismét Conan bőrébe bújik Arnold Schwarzenegger. És azt is hallod majd, hogy jóval hamarabb a mozikba kerülhet a Michael 2, ugyanis a negyedét már titokban le is forgatták a Michael Jackson szóló film folytatásának. Hozzuk majd a heti filmpremiért is, úgyhogy érdemes maradni.

mindenkinek, ez itt a Sunshine FM, és jönnek mindjárt tovább a jó zenék. Előtte viszont egy egészen elképesztő filmes hírt osztok meg veletek, ugyanis most már biztos nem csak pletyka, hiszen maga Arnold Schwarzenegger is megerősítette, hogy 78 évesen ismét legelső nagy szerepébe bújik több mint 4 évtizeddel azután, hogy először életre keltette Conant. Az pedig most már biztos, hogy a King Conan, vagy a Conan király el fog készülni. Jövőre forgatunk, ez most már valóság is, nagyon izgatott vagyok miatta, mondta a minap Arnold Schwarzenegger egy interjúban. A legendás színész azt is hozzátette, hogy 10 éve folyamatosan dolgozott ezen, hogy megfelelő forgatókönyv készüljön, és olyan alkotók vegyenek részt a projektben, akik valóban értik ezt a világot. Schwarzenegger szerint a King Conan nem egyszerű folytatás lesz, hanem egy évtizedekkel későbbi történet. Ahogy mondja Arnold, ez a film nem működött volna közvetlenül az első Conan után. A King Conan lényege pont az, hogy 40 éve már egy idősebb királyt alakítok. Már nincs abban a formában ez a szereplő, mint fénykorában, és most mások próbálják megdönteni a hatalmát, fogalmazott Schwarzenegger, és ahogy mondja, egy nagyívű, monumentális csatajelenetekkel kiegészült fantasy kalandot kapunk majd, és ahogy mondtam, 2027-ben fogják forgatni.

Sunshine FM, és a dinós filmek rajongóinak most egy nagyon-nagyon jó hírem van. Ugyanis Ewan McGregor és Anne Hathaway a főszereplője annak a filmnek, amiben ők egy házaspárt alakítanak, és egy nagyon érdekes történetű skifiben egyszer csak a Jurassic Park az ő szomszédságukba költözik. Vagy ők költöznek a Jurassic Parkba? Nem tudom. Megkapta az első előzetesét is a The End of Oak Street, a magyar fordításban a Tölgyfa utca vége, ahol ez az egész utca egy meglehetősen rendhagyó történet szerint egy kozmikus esemény után elteleportálódik egy rejtélyes helyre. Tehát ez az egész komplett városrész egy másik korban találja magát, ahol mindenféle veszélyek leselkednek rájuk. Az előzetesből kiderül, hogy az egész utca egy őserdőben köt ki, ahol dinoszauruszok garázdálkodnak. Itt kell majd a családnak összefognia, már hogyha nem akarnak elpatkolni. Nagyon jó kis sztori, nekem felkeltett az érdeklődésemet, meg ugye tudjuk, hogy amiben dínok vannak, azt nagyon el lehet adni. A premier 2026. augusztus 14-én lesz majd.

0: Café a Sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Jelentős könnyítést kaptak az őstermelők 2026-ban. 450 iskolai igazgatói pályázatról döntenek hamarosan. ENSZ pozíciót kaphatna a jövőben Orbán Viktor. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Kedvező változások léptek életbe az őstermelők adózásában idén. A megemelt minimálbérhez igazodva jelentősen nőtt ugyanis az adómentes bevételi határ. Így az általány adózást választó őstermelők akár közel 19,5 millió forintos éves bevételig is adómentesek maradhatnak. A változás több 10 000 gazdálkodót érinthet országszerte. A szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a kedvezőbb szabályok mellett továbbra is fontos a pontos nyilvántartás vezetése, valamint a számlák és egyéb bizonylatok megőrzése. Az új szabályozás célja a mezőgazdasági kistermelők adminisztratív és adóterheinek csökkentése. Közel 450 iskolai igazgatói megbízatás jár le idén augusztusban, ezért a következő hetekben születnek döntések az intézmények új vezetőiről. Lannert Judit bejelentette. Kezdeményezi, hogy a tantestületek ismét véleményezhessék az igazgatói pályázatokat. A miniszter szerint az iskola légkörét, közösségét és működését alapvetően meghatározza az igazgató személye, ezért fontos, hogy a pályázók programját az iskolai közösség is megismerhesse és megvitathassa. A tárcavezető úgy fogalmazott, a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik. Visszahívta a forgalomból a fogyasztóvédelem a HBF Wasabi Mayo Flavor Popcorn egyik tételét. A hatóság szerint a Dél-Koreából származó termék csomagolásán nem tüntették fel megfelelően a tejallergént, ami veszélyt jelenthet a tejallergiások számára. Az érintett popcornból Magyarországra is érkezett. A visszahívás a 80 g-os kiszerelést érinti, a minőség megőrzési ideje 2026. december 4-e. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a megjelölt terméket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére. Kifutottak az AO kezdetű rendszámok, és a frissen forgalomba helyezett járművek már az AU sorozatból kapnak azonosítót. Ennél is több autóst érinthet azonban, hogy november végéig kötelező lecserélni a plug-in hibrid járművek zöld rendszámait. A tulajdonosoknak a kormányablakokban kell intézniük a rendszámtábla cserét, ahol már az új sorozatból kaphatnak rendszámot. A jelenlegi betű és számkombináció megtartására is van lehetőség, ehhez azonban külön eljárás szükséges. Az új 4 betűből és 3 számból álló rendszámrendszert 2022-ben vezették be, és azóta folyamatosan halad előre a betűsorozatok kiosztása. Érdekes diplomáciai forgatókönyvről számolt be Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró. Értesülései szerint egyes amerikai politikai körökben felmerült annak lehetősége, hogy Orbán Viktor egy magasrangú ENSZ pozíciót kaphatna a jövőben. A beszámoló szerint az elképzelés fő célja nem feltétlenül a tisztség betöltése lenne, hanem az azzal járó diplomáciai mentesség megszerzése. A hírek szerint az ügyben akár Javier Milei támogatása is szerepet kaphatna. A terv ugyanakkor egyelőre korai szakaszban van, hivatalos megerősítés sem az ENSZ, sem az érintettek részéről nem érkezett.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap térségünkben változóan felhős időre számíthatunk, időnként hosszabb napos időszakokkal. A nap folyamán elszórtan záporok kialakulhatnak, ha a csapadék várható mennyisége helyenként elérheti a 3 mm-t is. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali órákban 14 fok körüli értékeket mérhetünk, délután pedig 24 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Csak jó zene a Sunshine FM-en, de most a Michael Jackson rajongók figyeljenek, meg mindazok, akiknek tetszett a nemrég moziba bemutatott Michael, ugyanis már készül a Jackson film folytatása. A második rész egynegyedét egyébként már titokban le is forgatták. A Lionsgate, vagy a filmstúdió tájékoztatása szerint a második rész már az előkészítési szakaszon is túl van, hiszen a produkció mintegy 25-30%-át már korábban az első film forgatása során rögzítették. A Lionsgate vezetői szerint még ugyanis rengeteg feldolgozatlan történet és zenei korszak maradt Michael Jackson életéből. A stúdió vezetője arról is beszélt, hogy a folytatás nem csak időben haladhat tovább előre, hanem vissza is térhet majd olyan korszakokhoz, amelyeket az első film csak érintőlegesen mutatott be. A második részben várhatóan nagyobb hangsúlyt kapnak majd a thriller korszak eseményei, Jackson későbbi karrierje és azok a dalok is, amelyek az első filmből kimaradtak. Igen, hiszen ezért sok kritika is jött, hogy nagyon komoly zenék kimaradtak, de hát ugye ezt akkor még a kritikát megfogalmazók nem tudták, hogy a stúdió bizony már a második részt is tervezi. Michael Jackson legnagyobb slágereinek jelentős része ugyanis még egyáltalán nem hangzott el az első filmben. A stúdió egyelőre nem közölt premier dátumot, de a már leforgatott jelenetek miatt a Michael 2 a vártnál jóval hamarabb elkészülhet és mozikba kerülhet.

Egymás után jönnek a jó zenék a Sunshine FM-en. Mindjárt folytatjuk is, na de előtte megismerjük a hét vadi új mozi filmjét. Jöjjön a filmpremierek közül, most elsősorban a családoknak ajánlva a Varázslatos titokfa című film. Hogy juthat el az ember egy olyan helyre, ahol egymás után különféle világok állnak meg egy kicsit, ő felléphet rájuk, kielvezheti az épp elért világ összes különleges dilis és a miénktől eltérő szokását és szabályát, aztán ott hagyhatja, hogy megvárja a következőt. Nem bonyolult. Kell hozzá egy elvarázsolt erdő, aminek a közepén áll a varázslatos titokfa. Ha annak feljut a csúcsára valaki, onnan már csak egy végtelen létrát kell megmásztia. Még szerencse, hogy van három testvér, aki semmitől sem riad vissza, ha olyasmit kell csinálni, amit a szüleik megtiltottak nekik. Márpedig a Thompson szülők csak egy valamit kértek a három rosszcsont gyereküktől, amikor vidékre költöztek, hogy semmiképpen se menjenek az erdőbe, ahol furcsa lények élnek. Jó kis családi kalandnak ígérkezik ez tehát, a Varázslatos titokfa most csütörtöktől már a magyar mozikban.

0: Hát itt a Turbózis műsorunk. Pár perc múlva 8, szóval nekem búcsúznom kell. Remélem érdekesnek találtad az elmúlt 2 órát, mert ha igen, akkor jövő héten is számítok rád. Jönnek majd a friss filmes hírek, forgatásokról és a 7 vadi új premier filmjéről is fogsz majd hallani a moziházatájáról. Váci Zoli viszonára búcsúzik, csodás, pihentető vasárnap estét kívánok mindenkinek. Köszi, ha velem rádióztál.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Woo!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Augusztus végéig teljesíteni kell az uniós feltételeket. Súlyos hibát találtak az új BMW elektromos modelljénél. Egyre több magyar használ digitális tárcát. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Egyre népszerűbbek Magyarországon a digitális tárcák, például az Apple Wallet vagy a Google Wallet. Egy friss felmérés szerint a magyarok 34%-a rendszeresen használja ezeket a mobilos fizetési megoldásokat. A kutatás azt is kimutat, hogy a hazai utazók többsége önállóan szervezi meg külföldi útjait, és online fizeti ki a szállást vagy az utazással kapcsolatos szolgáltatásokat. A válaszadók több mint fele külföldön is ugyanazzal a bankkártyával fizet, amelyet itthon is használ. A szakértők szerint a digitális fizetési megoldások terjedését a gyorsaság, a kényelem és a biztonság ösztönzi, miközben a magyarok utazási kedve is jelentősen megnövekedett az elmúlt egy évben. A BMW visszahívja a Debrecenben gyártott iX3-as elektromos autók egy részét, miután egy veszélyes műszaki hibát találtak. A probléma miatt töltés közben elektromos feszültség kerülhet az autó karosszériájára, ami akár áramütést is okozhat. Világszerte egyébként összesen 145 jármű érintett, amelyeket 2025. novembere és 2026. februárja között gyártottak. A hibát a fedélzeti töltőelektronikánál fedezték fel egy rutin ellenőrzés során. A BMW azonnal leállította az érintett autók átadását, a már kiszállított példányokat pedig visszahívják javításra. A gyártó szerint eddig semmilyen személyi sérülés nem történt, sem anyagi kár. A hibás alkatrészek cseréjét a tulajdonosok számára díjmentesen végzik el. Országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság egyetértésével. Az intézkedésre a tartós csapadékhiány és a meleg időjárás miatt volt szükség. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, valamint azok 200 méteres körzetében található külterületeken és a kijelölt tűzrakó helyek sem használhatók. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a száraz növényzet miatt egyetlen szikra is gyorsan terjedő tüzet okozhat. Belterületi kertekben a grillezés továbbra is megengedett, de inkább gáz vagy elektromos grillek használatát javasolják. Már 2026 utolsó negyedévében megindulhatnak a Magyarországnak járó, korábban visszatartott uniós források kifizetései, ezt jelentette be Kármán András. A pénzügyminiszter szerint az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött megállapodás összesen 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forint forrás felszabadítását teszi lehetővé. A legfontosabb feladat most az úgynevezett helyreállítási alapokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése, amelyek határideje augusztus vége. A kifizetési kérelmeket szeptemberben küldik meg Brüsszelnek, ezt követően indulhatnak el a folyósítások. A tárcavezető szerint a források jelentősen növelhetik Magyarország költségvetési mozgásterét, és új beruházások, fejlesztések előtt nyílnak meg utak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap térségünkben változóan felhős időre számíthatunk, időnként hosszabb napos időszakokkal. A nap folyamán elszórtan záporok kialakulhatnak, ha a csapadék várható mennyisége helyenként elérheti a 3 mm-t is. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali órákban 14 fok körüli értékeket mérhetünk, délután pedig 24 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó.

맞은 별 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ezeket nem tudjuk szavakba önteni. Nagyon jó.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ó, amit láttam egy álomképként, fákleple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Fel kell a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal a...

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A jó zenét, a jó hangulat, meg jó vagytok, ennyi az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira, annyira őrült és jó az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Well Hello!
2: Sunshine FM, csak jó zene!
0: Csak jó zene! Nekünk ez szerelem!
2: Ez a Sunshine!

0: Katie-t megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Starshine FM.